0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanoradio.
2: A te hangod.
0: A te hangod. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Panorádió.
2: Ja sam, 100 put srcem zalutala.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Anett, loptál már autót valaha életedben? Vagy kamiont, vagy buszt?
4: Persze, persze, többet is.
3: Pedig amikor az ember fiatal, akkor csinál hülyeségeket. Jó az, hogy ellopja a szülei, vagy a más haverjának az autóját, az itt dolog. De ugye Magyarországon volt egy ilyen, azt hiszem, ugye volt nemrég egy ilyen, hogy valami Szeged mellett fiatalok elloptak egy buszt, azt elmentek vele 50-60 kilométerre arra, hogy valami volt. Nem emlékszem már pontosan. Hát most a főszereplőnk Changlin Lee, kérlek szépen, Michiganbe történt a sztori. Changlin Lee belekeveredett egy autóbalesetbe. Kihívták oda a mentőt, kijöttek a mentők, és Changlin úgy gondolta, hogy neki el kell innen menekülnie, beült a mentőautóba, és elkezdte, ellopta. És elkezdett hajtani. Persze, a rendőrök is kint voltak, ugye rögtön elkezdték üldözni. Nem lett jó vége, Changlin az így átment így egy lámpákon, meg így abáltam, mint az állat van, amikor 110-re fölment, mármint fölgyorsult ezzel a mentőautóval, és utána végül ő is beleütközött valakibe, de úgy, hogy ott voltak hátul az orvosok, meg a beteg. A beteget válficammal akarták bevinni a kórházba. Changlin megértett, hogy randolírozott itt, úgyhogy tele volt a mentőautó.
4: De végül ki is gyulladt a mentőautó.
3: Ja, ki is gyulladt a mentőautó. Szerencsére mindenki rendben van, tehát mindenki így megúszta. De azt hiszitek, hogy itt vége van? Nem. Oda jöttek a rendőrök, Changlin el akarta venni az egyik rendőrnek a fegyverét. Ezt nem bírták. Bevitték a kórházba. A kórházba megint megpróbálta elvenni az egyik rendőr fegyverét. Mondták, hogy nagyon most elég a hülyeségből. Úgyhogy bíróságra dobták a srácot, ahol különben, tudom, van ez az óvadék Amerikában, ez 5 millió dollár, ha ezt nem fizetik ki, akkor ott marad a börtönbe, és november 3-án lesz a következő tárgyalás.
4: Igen.
3: Changlin, vagy hogy hívják? Igen, Changlin. Jó megcsinálta.
4: Hát igen, így halmozta a problémákat, sajnos.
3: Folyamatosan, ja, találtak nála egy kést is. Lehet ez valami gangster. Changlin.
4: Lehet, de most ez annyira vicces egyébként, nem, hogy így ellapsz egy mentőautót, és kiderül, hogy ott a beteg.
3: Ez elég szörnyű.
4: Filmekben van nagyon sokszor ilyen, hogy ellop meg egy kocsit, és akkor tudod, így megy a gangster, száguldozik, és akkor egyszer csak hall valami fura hangot, így hátra néz, és akkor látja meg, hogy jaj, hátul a gyerekülésben ül egy baba.
3: Ugye?
4: Annyira tipikus ilyen film jelenet
3: persze,
4: egyébként.
3: Persze, abszolút.
4: Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, nem csináltam ilyet gyerekkoromban.
3: Sok mindenkinek van ilyen története, hogy ellop valamilyen járművet. Nekem egyszerűen volt egy nagyon fura élményem, aztán amikor megosztottam a barátaimmal, akkor mondták, hogy nem, azért a másnak is volt milyen élménye. Ugye a középiskolában az APN 4-esemmel jártam. Krisztus előtt 600-al még ilyen nem mentek iskolába az emberek. És akkor a lényeg az az volt, hogy én azt ugye le kellett úgy zárni, mert hát az csak berúgtad. Mm-hmm. Nem volt kulcs, meg ilyesmi, ilyen szürreális ez. De valóban nem is tudom, hogy milyen elképzelés volt ez egyszerűen. Na mindig. Bezártam az első kerekét, aztán mire jöttem ki az iskolába, már a hátsó kereke volt bezárva. Valaki kölcsön vette, gondolom. Kicsit motorozott vele, aztán visszarakta. Különben az szép tőle.
4: Igen.
3: De mondja, másik volt már élmény. Hát abban az időben versenyezték, hogy ki tudja feltörni ezeket az árakat. Amikor olyan, tudod, olyan számkombinációsok voltak.
4: Igen.
3: Valamiért régen nem kulcsosak voltak az árak, hanem számkombinációs. Nekem történt a családban egy ilyen, az katasztrófa. Magyarországon voltam, valami akkor még a zenekarral, valahova éppen utaztunk zenélni. Megálltunk magyarországi boltba. Nekünk az fantasztikus volt, mert most nem érez, az újabb generáció nem érzi ezt át, hogy régen nem volt shoppi, nem volt semmi, volt egy piac, és nekünk az ilyen igazi nagy boltok, azok mindig Magyarországon voltak. Tehát amikor Magyarországra utaztunk, akkor be kellett állni a nagy boltba, akkoriban lehetett venni például ilyen rament, amiből tudod, hogy hozzáadod a vizet, és akkor csinálsz belőle kis hát 50 forint volt, emlékszem a rámen. Hát vettem, nem tudom én, de 20 darabot, vagy fogalom, és nem mondjak sokat.
4: Aztán itt ettem. Mentál a dobálózás a pénzzel.
3: Zenéltem, fájt a máj. Na, és akkor a lényeg az, hogy viszont találtam egy nagyon jó biciklizárat, végre nem olyan, amilyen elasztikus, meg minden rámen, nem kódos, hanem olyat, amit a vázra kell rárakni, van egy U betű része, ami becsatlakozik egy ilyen nagy zárrendszerbe, kulcs, minden. És ezt elvittem ajándékba. És az, aki használta ezt, őnek is ellopták a biciklét ezzel a zárral. És ezt a mai napig nem értem, hogy azt mégis hogy törték fel? Mivel vágtak át egy fix fémet? Hogy tudták azt ellopni?
4: Fogalmam sincs. Én igazából soha nem foglalkoztam ilyesmivel.
3: Nem loptál? Nem,
4: soha nem is. bicajozok, loptak el tőlem bicajt.
3: Ó, ez nem a szíve. Tehát és milyen
4: de
3: zárad
4: otthonról,
3: volt?
4: Otthonról, semmi.
0: Bent be volt, az udvarból?
4: Nem, hanem a lakásban laktunk, és volt...
3: Közös tároló.
4: Ilyen, nem közös, külön volt mindenkinek, képzeld.
3: Hát az hogy?
4: Tárolója, és egyik éjszaka egy rakás ilyen tárolót kipakoltak, tőlünk elvittek 3 bicajt.
3: Ó, basszus.
4: Az összes szalonnát, meg kolbászt, ami ott lógott, ezek a nagypapám akkor abban az évben halt meg, és ez volt az utolsó, amiket ő készített, mindent elvittek.
3: Jaj, de gonoszok ezek az emberek.
4: Igen.
3: Elvittek,
4: úgyhogy
3: azt
4: jobban sajnáltuk egyébként, mint a bicajokat, tehát nyilván a bicajokat is, de... Ja.
3: Az apjuk fülét ilyenkor erre ezt lehet mondani, különben tényleg, amikor így az ember ellop.
4: Nem lehet, tehát, hogy én a városban abszolút nem hagyom ott a bicajmat. Én ha jövök biciklivel be, akkor behozom ide a pannonba, és itt hagyom, és akkor innen megyek tovább gyalog, de hogy esélyt. Soha nem zártam le a biciklit itt a város központba, meg sehol, sehol. Boltba nem megyek bicajja például.
3: Fura ez az egész. Azért, mert gondolnád azt, hogy ugye, amikor drága bicajod van, és mondjuk ez a drága az mi? Mondjuk 3-4-500 eurós bicajod van, mondjuk az már drága szerintem, biciklié, és hát azt már nem hagyod ott sehol, mert azt direkt 3 másodpercet el fogja lopni, mert valamiért a biciklilopásnak nincs következménye, ugye ez ilyen fura nálunk. Azt úgy lehet nyugodtan lopni. Na de azt gondoltam, hogy viszont, hogyha olcsó biciklid van, ilyen rissz-rossz, hogy akkor azt nem fogják ellopni, nem
4: azt
3: a francot.
4: És
3: haverom mesélte, hogy úgy járt, hogy jött ki, valami ügyet intézett, ami hivatalos hely jött ki, és látja, hogy éppen ülnek fel a bicikliére. És hogy elkezdett rohanni utána, és hívta a haverjait, akik különben ott voltak, nem messze, hogy gyertek már valahogy, hogy kövessük már, kapjuk el. És ők autóval indultak, végig vonalba maradtak, nem tudom, hogy nem vette észre, vagy na minden lényegtelen. Akkor vette észre, hogy üldözik, amikor már az autó is megjelent. Szóval akkor már nem tudott lelépni, vagy ellépni. És az volt a reakció ennek a rablónak, vagy ennek a bicikli tolvajnak, hogy ledobta a biciklit, és beszökött egy boltba. Egy ilyen picike kis boltba, tudod, ezekbe a kis salki pici boltokba. Az áldozat haverjai, viszont ugye őnek is se kellett több, ők meg úgy beálltak az ajtóba, hogy az csak úgy ne lehessen kijönni onnan. Egyből. És bementek mindjárt a boltba. Mert ez a szegény boltos, én nem tudom, hogy mit élt át. A fickó, a rabló, a lopó, ő meg bezárta magát a raktárba. Jó, hát akkor mondták, oké, akkor itt van a raktárba, kívták a rendőrséget, és kívták a rendőrség, és kijött a rendőrség, és most ez a sztori, én nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy fogták a gumibotta, és kapott egy 2-3-at, így pap-pap-pap ez a rabló, és így betették az autóba, ez akinek eladtak a biciklijét ott áll, a rendőr ránéz, oda nyújtja felé a gumibotot, és megkérdezi, hogy akarsz te is egy párat? Mármint, hogy adj neki. És tudom, hogy ne, ugyan már.
4: Miért nem?
3: Ha jó van, oké. Te adtál volna neki?
4: Uh-huh.
3: Igen? Bened van egy ilyen? Anett?
4: Hát most, ha ellopják a dolgaimat, miért ne?
3: Megbüntetnéd?
4: Meg most érted, ha...
3: Bűnhügy!
4: Most a rendőr megengedi.
3: A rendőr engedélyével.
4: Megvertetek valakit. Apukámnak volt egy ilyen sztoria. Gombosan. Az volt a szokás, hogy amikor lagzi van a faluban, és téged nem hívnak meg vendégnek, akkor kimész a központba, és megnézed, ahogy vonul a lagzis menet. Uh-huh. És ez ilyen program volt, tehát nagyon, tehát szinte minden hétvégén volt lakodalom gyerekkoromban, és mi is mentünk, és valami olyasmi volt, hogy apukám előtte dolgozott, és ő bicajjal jött, a bicajját pedig letette a központban található bolt elé.
3: Na,
4: és akkor végignéztük a menetet, jöttünk, mentünk ide-oda, és apukám megy vissza, és hát nincs ott a biciklije. De ez olyan, tudod, ilyen emlékek fűzték ehhez, ez volt a, mit tudom én, ami bicaj, amit az első fizetéséből vett, vagy nem.
3: Ezen ismerte meg anyukádat.
4: Lehet, igen, ezen vitte haza, vagy nem tudom. Valamilyen, tudod, emocionálisan ragaszkodott ehhez a biciklihez nagyon, és fölháborodott, de mindegy, hazament, beült a kocsiba, és van nálunk gombosan egy ilyen része, amit úgy hívnak, hogy strek. Ez így...
3: Strek,
4: igen, ez vezet ki a Duna felé, de ilyen kerülő úton, tehát igazából így a határban kell végig bicajoznod. Mm-hmm. Ott vannak ilyen kis utak, és ott kell így végig bicajoznod. És valamiért apukám úgy sejtette, hogy hát gyanakodott rá, hogy talán kiklophatták el, mm-hmm. És ment az autóval, és egyszer csak így leparkolt, vagy hát megálltott a strekken, és így leállítja a kocsit, hogy most akkor merre menjen, mit is csinálni. Kiszállt, és meghallotta a biciklijének a nyikorgását. Igen. Nagyon nyikorgott, de nem látta, hogy hol van a bicaj, meg hogy kihajtja.
3: Kezd izgalmas tenni.
4: És akkor próbáltak kitalálni, honnan jön a hang, és akkor ment arra a kocsival tovább, ment, és egyszer csak meglátta a biciklét, egy fickó hajtotta a bicajt nagy boldogon haza.
3: Aha.
4: Hát és akkor apukám oda ment, és akkor hát nyilván közölte, hogy ráadásul ismerte is ezt a csávot.
3: Igen?
4: Mondta a nevét, mit tudom én, hogy hívták.
3: Barna Géza.
4: Hogy hát nem magyar, nem magyar volt. És akkor így, hát hogy akkor ez az én bicikli, meg nem tudom, és kezdett adja a fickó, az eljátszotta a hülyét, hogy júj, hát az ő biciklije is ott volt a bolt, jó, hát akkor ő rossz biciklit vette, tényleg? Hát ő nem vette észre, hogy ez nem az ő biciklije, meg nem tudom, és apám így nézett.
3: Fandam rugást!
4: Hát visszakapta a biciklit, maradjunk ennyire, most nem akarom részletezni a rádióban, hogy mi történt.
3: Jó van.
4: De hogy most ez is milyen hülyeség. És apám hát mondja, hogy hát oké, de azt mondja, én amikor oda mentem a bicajomért, akkor ott nem volt másik bicikli, azt mondja, akkor hol a tiéd? Akkor
3: azt
4: tiédet is ellopta valaki, na, vagy érted?
3: Mindenki lop.
4: Szóval jött egy ilyen kamuduma, de na hát apukám hűségesen visszaszerezte a bicikliét.
3: Igen, de hát tudod, ez amikor egy olyan közegben élsz, ahol mindenki lop, főleg biciklit, meg ilyen dolgokat. Én tudok egy sztorit, nem tudom, hogy igaz-e, de ha csak fele igaz, akkor is jó sztori. Ez pedig az, hogy egy fickó viszont megfordította ezt a lopó közeget, és a javára fordította.
4: Ja, hogy ő is lopott egyet magának.
3: Nem.
4: Ja?
3: Hanem az volt, hogy téridő volt.
4: Azt hittem.
3: És elpusztult a kutyája. Uh-huh. A szeretett kutyája. Egy ilyen kisebb méretű kutya. És el akarta ásni az udvarba. Uh-huh. De fagyos volt a föld. És most gondolkozott ezerre, hogy hát ez baj. Mit csináljon a kutyával? Ahogy ő most már nem él, hát valahogy el kéne tüntetni, de hogy? Hát egyszerűen fagyos a föld, ezt nem tudja. És rájött, hogy várjál, van egy ötletem. Fogott egy dobozt, beletette a kutyát, és azt becsomagolta ilyen gyönyörűen, mint valami ajándékot. Rátette a minibiciklinek a hátuljára, tudod, az, ami úgy,
4: igen,
3: az, ami
4: az,
3: úgy, az a kosár, tügé, tudod?
4: Tudom,
3: nem kosár, azt nem tudod, úgy...
4: Tudom.
3: Ráfogta, elment a kocsmához, ott bezárta a biciklét, és direkt kint hagyta a kocsma előtt a biciklit az ajándékkal. És mire befejezte az iszolgatást, ellopták az ajándékot. Hát most, hogy valaki
4: ne
3: aztán...
4: Ne hülyéskedj, csak de. Az ajándékot, nem a bicajt.
3: Az mit nem, mert az nem volt zárva, de az ajándékot ellopták a hátuljáról. Hát igen.
4: Fúj.
3: Aztán, hát jó, most tudod, szürreális a sztori, tudom.
4: Úristen, atya, úristen, fúj, de gusztustalan.
3: De annyira durva, hogy ez különben simán előfordulhat. Hát honnan tudja, hogy mi van benne? Ő csak el akarta lopni, nem? Súlyra is volt, biztos volt benne, hogy ez ami jó lesz.
4: Te jó Isten.
3: Elég durva sztori. De általában ezeket az ennyire elmebeteg dolgokat általában tényleg az élet írja. Ezeket a szituációkat.
4: Persze, meg ezek megtörténnek nyilván.
3: Most az a másik, hogy meséli ezt a történetet, azt el nem tudom képzelni.
4: Hát hogy nem meséli.
3: Egyszer, amikor
4: loptam
3: elmentem
4: egy
3: lopni.
4: Nagy ajándékot, hát jó, biztos nem meséli.
3: Amúgy
4: én nem,
3: lehet, nem, mesél.
4: Mert nem loptam semmit. Most azért én múltkor is hallottam, hogy volt a reggeliben ilyen témátok.
3: Erről. Egy anyacsavart loptam el, ennyi.
4: Én egyszer volt egy olyan, anyacsavart. Hogy véletlenül loptam akaratomon kívül.
3: Középsulis.
4: De hogy nem, középsuliban volt, középsulis voltam, és mentünk ami osztálykirándulás, és bementünk egy kis boltba, és ott vettünk
3: egy
4: ilyen mit a Bravo magazint, meg mit tudom én miket.
3: Igen.
4: És akkor bemúlt a kosárba, és aztán a kasszás a kosaramat így félretette, és akkor, ahogy én szedtem össze a zacsiba a kis cuccaimat, akkor láttam meg, hogy hát a kosár alján ott van ez a Bravo magazin, ennyi.
3: Aha.
4: Hát nem vette észre, hogy ott van, és nem pittyentette le.
3: És akkor utána?
4: Nem ütötte be. Hát és akkor fogtam, hogy beraktam az acskóba, és kijöttem.
3: Ja, ennyi. Na szépen, akkor szóval te tudtad, hogy el fogod lopni.
4: Hát akkor már tudtam, de nem akartam, érted? Nem akartam, mert rám kényszerítette.
3: De még szólhattál volna neki, hogy bocsánat, ezt nem pittyentetted
4: le. Szólhattam volna, de nem szóltam.
3: De ez pont ugyanolyan, mint amikor többet adnak vissza.
4: És ja, tudod? Én ezt nem szoktam megnézni, mennyit adnak szólsz. Vissza. Különben. Most viszont voltam a bankban valami kifizetés miatt, és képzeld el, hogy délután hívott, ez múlt héten volt, és aznap délután hívott egy ismeretlen szám, fölveszem, és így mondják, hogy Lajka Anett, mondom, igen, és hogy hát hogy volt ma nálunk, és hogy hát hogy adtunk pénzt, mondom, igen, és tudom, nem értettem, hogy mi fog ebből kisülni, és akkor, hogy hát is, hogy mennyit adtunk.
3: Aha.
4: Hát is, így mondom, hogy mennyit, és hogy, de hogy annyit is kapott? Hogy annyit kapott, és én tudom, hogy mennyit kaptam, mert ott meg na kicsit nagyobb összeg
3: volt. 100 ezer fölött számolott, tudom.
4: Nem, hanem ott láttam, hogy mennyit ad, meg megnéztem utána is, meg láttam, hogy milyen címletek voltak. És kezdetben tök kedvesek voltak, azért hívtak föl, hogy nem adtak ki véletlenül kevesebbet, mert hogy pluszban vannak. Tehát, hogy valakinek kevesebbet adtak, úgyhogy mindenkit végig hívtak, aki aznap járt a bankban. És tök aranyosak voltak egyébként. De szerintem ritka. Imádom ijeszgetni az embereket. Én nem tudom, miért ez gyerekkorom óta ez így bennem maradt, hogy szeretem így, nem tudom, nagymamámat is mindig megijesztem.
3: Azt mondom, hogy imádsz embereket rugdosni hátulról, azt tudom.
4: Mi?
3: Ma szoktál engem is.
4: Ja, ez csak téged szoktalak.
3: Én cserébe
4: ma meg... is hoztam datóját különben, a múltkor, hogy beszívattam az vekán, na mindegy, majd azt is elmesélem.
3: Én meg a lett bakáját szoktam rúgdosni, az fantasztikus.
4: Az első dolog, hogy hát ez, hogy imádom ijeszgetni az embereket, és így 2 éve...
3: Na, mi történt?
4: Jövök itt a Strossmayer utcán, sétálok, és? Megyek. És van egy automata, és látom, hogy egy ismerősöm, akit már külföldön él, és nem láttam legalább egy 2 éve, állott, és veszi fel a pénzt. Aha. Tudod, ilyen este fele
3: mondom,
4: van, és állott. És én megijesztettem, úgyhogy így odaugrottam, és elkezdtem, nem tudom, szerbül valamit így kiabálni, hogy mit tudom én ilyen valamit, hogy add ide a pénzt, vagy mit tudom, valami, tudod. De az a fickó annyira megijedt, úgy megijedt, hogy én úgy elszégyeltem magam, hogy azóta nagyon óvatosan ijeszgetek. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a bankban beszélnek hozzá. Most kézzed, ez szerencsétlen, veszik fel a pénzt, én meg odaugrottam hozzá, mint
3: ami kretén. Mi van a datójával?
4: Borzott. Múltkor is hoztam datóját, és mentünk le az Ecivel a teraszra, műsor végén.
3: Ebből mi lesz?
4: Hát nem emlékszel?
3: Nem tudom,
4: és mentél előttem, és én így eszegettem a datóját. És így mondom, kicseszek az Eci, és fel is vettem videóra, amennyi megyünk le a lépcsőn, és mondom neki, Eci, kérsz datóját? És így visszafos, hogy van datóját? Igen, kérek, és oda tettem a kezébe, és az a kis körben nyálazott a magból, amit kivettem a számból.
3: Ez igaz.
4: Igen.
3: Te meg a sátai, a fantasztikusok vagytok, nekem a rekord az, amit nem hiszem, hogy megtörtént, sátai banánnal megállt az irodánk ajtajába. Hát az mennyire van az én asztalomtól, egy 2-3 méter?
4: Hát úgy, igen.
3: Megfogta, letörte a banánnak a pöckét.
4: Aha.
3: És felém dobta úgy, hogy az méltányi prezentáson beleesett a kávémba. Onnan! Hát erre mekkora
4: esély volt. Hát de azért, tudod, miért voltunk lőni, tudod, hogy céloz? Mint az állat. Hát a tulaj az el volt ájúva, hogy így mi ez? Mindent eltalált. Hát ez, hogy ő beledobta ezt a kávétba, ez ilyen profi.
3: Amúgy különben ennyi. Nem, de Anett szereti így eladni a történetet.
4: Komolyan, mit? Komolyan.
3: Hát arra jó, hát ez... Játszottam én már mondjuk veled is. Neked ez meg annyira nem megy jól.
4: Mit?
3: Mert innen, ahonnan te őt próbáltad meg bedobni a jogurtos plakot a szemetesbe.
4: Igen.
3: De 30. alkalomra
4: nem,
3: sikerült
4: 30. már. Egyszer, egyetlen egyszer volt, hogy sikerült elsőre, akkor nem vetted föl.
3: Egyszer volt olyan is. Igen.
4: De igen, szóval az egyszer szeretjük szivatni egyébként alapvetően.
3: Mindenki szivat itt mindenkit, így szép az élet.
4: Igen.
3: 2 fantasztikus dolog van az ilyen cseszegetésből. Az egyik az, amikor valaki áll, és megütöd a 2
4: a térdhajlatát, ugye?
3: A térdhajlatát,
4: nagyon rossz, így volna, összecsuklasz.
3: A másik, amivel meg én szoktam nagyon ritkán bevallom őszintén kínozni Anettet, az pedig az, hogy megy előttem, és amikor lép, akkor így lépés közben meg kell ütni a másik lába irányába a bokáját, és akkor belakad a saját lába a saját lábába. Az,
4: igen. Most ez úgy, hogy én ilyen pici vagyok, ő meg egy ilyen nagy góliát, és a lába, csak a lába az akkora, mint amekkora én vagyok. Úgyhogy képzeltétek, milyen jó szokott ez lenni.
3: Ez halál. És akkor ilyenkor általában cserébe, amikor megyek le a lépcső, akkor Anett meg rúgdossa a hátam. Így élünk mi.
4: Nem rúg, mikor rúgdostam én a te hátadat?
3: Vagy a lábamat.
4: Maximum ütöm.
3: Vagy ütöd. Ja,
4: nem rúgdosom a hátadat, nem vagyok állat. Most jó, hogy nem azt mondod, hogy ketté töröm a gerincedet.
3: Na, szóval, na, látjátok, így élünk mi. Szépen, boldogan, szeretetben. Baby.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Na 40 felettiek, figyelem, ugyanis vannak tesztek, amik által rájövünk arra, hogy mennyire vagyunk jó állapotban fizikailag. Ezek ilyen egyszerű tesztek, amivel le tudjuk magunkat tesztelni. Hát például az egyik dolog...
1: Szoktad magad tesztelni ezek a tesztek segítségével?
3: A tesztekkel, igen.
1: Na szesztek, bugmerek, írja nekünk.
3: Dobardán Robi.
1: Robi, aki valamiért így köszön, hogy szesz.
3: Hát igen.
1: Én meggyanúsítottam azzal, hogy ő topolyai, az ő topolyaiak köszönnek úgy, hogy szesz.
3: Ő egyszerűen csak koravén. Ennyi, de. Ennyi van a Dobárdán Robival. Semmi baj nincs. Dobárdán Robival koravén vagy, te is csináld meg ezeket a teszteket, ahogy ismerlek, te ezeket el fogsz bukni, de nézd meg. Arról van szó különben.
1: Ne bánts, Robi.
3: Nem bántom. Most kapcsoltál be, elmondom, hogy 40 év fölött, ugye, leteszteljük magunkat, hogy milyen fizikai állapotban vagyunk, következő dolgokat nézzük neked.
1: Ez csak téged érint.
3: Írt folyamatosan, hogy neked ez megye. Az első dolog, azt úgy hívják...
1: De mit tesztelünk? Mit? A fizikai magunkat. Erőlétünket?
3: Igen.
1: Értem.
3: Szóval, Cooper teszt, vagy Cooper teszt, kinek hogy tetszik. 12 perces futás, a kérdés az az, hogy meddig jutunk.
1: Hát erről beszéltek itt a lányok, mindjárt mondom, hétfőn ugye Bognár Nóri járt nálunk, aki Magyarországon él már jó néhány éve, és akkor Arettel beszélgettek itt a szünetben erről, hogy azt hiszem Arett mesélte, hogy mennyire gyűlöltem, mikor Magyarországon járt suliba, hogy ott is volt mindig ez a Cooper futás.
3: Ja, ez az.
1: És kérdeztem, mi ez a Cooper futás, akkor nem tudták pontosan meghatározni, de Nóri is tudott erről igazából, hogy igen, meghatározott idő alatt, amennyi a csövön kifér. Hát most figyelj, ha nálunk, ha nem is adtak neki ilyen nevet,
3: volt
1: de igazából nálunk a futás, ez mindig erről szól tornaórán is. Érted? Na, akkor gyerünk a két iskola körül, és akkor kétszer, és nem ad tanácsot, nem ad instrukciót arra vonatkozóan, hogy oszd be az energiát, gyere, végbírt futni, ne hányja végig. Érted? Stadionnál mindig ugyanez ott. Hánytak az emberek, viccen kívül egyébként. Komolyan? Mindig volt egy-két ember, aki hát egy gyenge, értem, most 400, érted, mindenfajta bemelegítés vagy rávezetés nélkül azt mondani, hogy most fussad, és akkor persze gyerekekben ott van a versenyszellem, egyszerre kellett futni, érted, és akkor próbálsz teljesíteni, és akkor kihajtasz magadból egy olyan szintet, ami még nem kéne, hogy
3: megtörténjen. Hogy kell mondani, Cooper?
1: Hát gondolom, Cooper, hogy írja?
3: C-O-O-P-E-R.
1: Az Cooper, igen.
3: Na szóval, a lényeg a következő, itt be kell melegíteni, és akkor be vagy melegítve, akkor sík terepen kell futni 12 percet. És akkor kiderül, hogy meddig jutsz el. Na most a férfiak esetében az átlagos az 1700-tól 2100 méterig, és kiváló a 2500 méter felett vagy. A nők esetében 1500-1900 méter az az átlagos, és 2300 méter fölött az pedig a nagyon jó. Hát azért 12 perc alatt lenyomni, itt tudom én, 2,5 kilométert, én nem tudom, nem szoktam futni, az reális.
1: Az reális, az a 6 perces átlag, az tartható per kilométer.
3: Az tartható, az laza?
1: És akkor 2 kilométer, ugye? Igen. Várj, igen, úgy jön ki. 2 kilométer, 12 perc alatt, az 6 perc per kilométer, igaz?
3: Hát most durván.
1: Jó.
3: Az nem
1: az reális, hát nézd, az akkor érhető el, amikor te már futsz egy ideje, én ezt elértem, sőt, lementem 6 alá, és onnantól kezdve, hogy lemész 6 alá, onnantól kezdve jön a megbecsülés a másik futók részére, amikor 5-össel kezdődik a perc, a per kilométer értéket, tehát én is, megye, ez a stravázás ment mindig, 6 perc alatt max like, hogy mit tudom én, lementem 5.58-ra, ennyi, sikerült 5 kilométeren átlagban, és akkor nyert itt a kúkaimon, hogy bravo, éreztem, hogy az volt a tűzkeresztség, azon kellett átesni, de ez nehéz elérni igazából, az ehhez kellett x mennyiségű futás, alapvetően 6 és 7 között, vagy nagyon sokáig.
3: Szóval akkor átlagosan...
1: De ez reális, hát most, hogyha el kéne futnom, akkor szerintem egy ilyen 7 és 8 közötti átlagot, ha tudnék teljesíteni egyáltalán, akkor az jó lenne.
3: Dobárdán azt mondja, hogy ő neki fél perc múlva jön a szürcskó, úgyhogy ennyi, de hát, hogy ez. Rögtön bukta. Van ez a falhoz...
1: Érzed ezt, hogy...
3: Igen, valami szúr. Falhoz ülés, ezt vágod? Falhoz ülés.
1: Nem.
3: Ez az, amikor tudod, hogy az van, hogy...
1: Szék nélkülinek támaszkodsz.
3: Szék nélkül neki támaszkodsz a falnak, és ugye lemész olyan pozícióban, mint hogyha ülnél.
1: Lehet, hogy Magyarországon vannak ilyen Cooper futások, de nekik nincs medicinlabdájuk.
3: Nincs.
1: Nincs medicinlabda, amit el kell dobni. Másiknak el kell kapni, hasba talál, megszakadsz, sírvet kapsz közben, belső vérzésed lesz, mert nagy erővel landolt a testedbe, igen, csapódott be.
3: Zoli azt mondja, hogy én már itt buktam, nem bírok futni, Öreg vagyok, mint az országút.
1: Szatyi, nézd meg, hogy milyen jókat ír. 57 évesen 7 perc kilométer az átlagom, és ezt tartom. Bravo, le a kalappal egyébként, brutál. Jó
3: na vagy? Látod. Szóval, következő van, na nézzük tovább. Izomerő, falhozülés. Ugye, itt az a történés, hogy meddig bírod ki ezt a pozíciót.
1: Mi feszülít, ezt próbáltad?
3: Hát nem, de itt van, menj oda a falhoz, próbáld. Hát akkor kelj fel és menj oda.
1: Várj, mindjárt megnézzük.
3: Szerintem hátsó comb valószínű, hogy nyomja, fenékizom talán, nem tudom.
1: Nem tudom, hogy
3: majd, hát jó, most nem fognak hallani a hallgatók, de próbáld meg megcsinálni, Zoli elég szabályosan csinálja, picit lejjebb kell, hogy mennyi, de alapvetően jó. És akkor mondd meg, mit érzel? Mi feszül?
4: Hát ezek a tartóizmok.
3: A tartóizmok, derék, derék, hát, alsó comb, fenék, ilyenek mennek. Minden feszül? Felső comb is? Jó, vagy gyere vissza a mikrofon, ha jó kezek nem, hát nincs használva.
1: Ez jó.
3: Na figyeljetek, azt mondja,
1: ez jó.
3: Ezt úgy kell kibírni, hogy ha 45 másodpercnél feladod, akkor gyenge.
1: ezek lennék mi.
3: Igen. Ha 50-60 másodpercig bírod, akkor az átlagos, és hogyha 90 másodperc felett, akkor az kiváló.
1: Sokszor alábecsülik az emberek kiváló. Az ilyen... ilyen kitartó gyakorlatokat, plank. Ahol ki kell tartani valamilyen pozíciót.
3: Plank,
1: így van. És ott is általában onnan indul, szerintem lehet, hogy az edző, azok, akik mondjuk edzéseket vezetnek, azok is egyetértenek ezzel, aki a nulláról indul, ott konkrétan ilyen 10-15 másodpercig kell tartanod magad, amilyen azt gondolod, hogy ilyen semmi. De nem. Tehát, hogy nagyon durva az, hogy amikor még, amikor eléred az erődnek a határát egy plank gyakorlatnál, akkor egy bizonyos szint után elkezd így minden vibrálni. Te is vibrálsz, nem tudod már kordába tartani, csak ott így ezek a tartóizmok, ugye ez a törzsi részt terheled főleg, ott is a láb is azért működik. Tönkre mész. A végén már konkrét fájdalmaid vannak egyébként, hogyha túlősz nagyon a célon, szóval azért nagyon érdemes egyébként így fokozatosan felépíteni, és hát ez is végül is egyfajta ilyen plank, tehát ilyen kitartó gyakorlat. Én így hívom, nyilván nem helyes egyébként, ahogy megfogalmaztam.
3: Na jó, oké. Okay.
1: Szóval na, alapvetően ez, hogy 45 másodperc, oké, gyenge, de azért addig is tartani magad nem egyszerű.
3: Nem egyszerű. Hajlékonyság teszt, előre hajlás ülve. Na, ezt én még fénykoromban sem tudtam csinálni.
1: Hát.
3: Ez a hajlékonyság, ezt felejtsük el.
1: Nekem se annyira erőségem.
3: Ez, hogy ülsz és megfogod a talpad, már felejtsd el. Tehát ez az, tudjátok, ez mi? Leülsz a földre, nyújtott a láb előre, én eleve nem tudok 90 fokba följönni, tehát én annyira nem vagyok hajlékony, hanem vagyok, mint egy deszka, érted? De az, hogy érted, annyira előre halljak, hogy megfogjam a talpad, felejtsd el.
1: Recsensz.
3: Nem, én 10 fokot mozgok előre, meg hátra,
1: hát
3: ennyi.
1: Én is max annyit tudnék, hogy tudom, amikor előre-hátra hajolva vagy próbáld elérni, akkor lehet, hogy megérinteném a lábujjaimat egy ilyen sikeresebb előre hajlás során.
3: És akkor el is törd a
1: hátam. De az, hogy te rendesen így megfogd a talpad, de hát jógázzatok, az csodákra képes.
3: Az különben igen.
1: Nyújtja az ízületeket, lazítja ezeket a dolgokat.
3: Na most írják, hogy ez nagyon egyszerű a besorolás férfiaknál és a nőknél, és meg tudod érinteni a lábujjaidat, vagy túl is tudsz nyúlni rajtuk, akkor az jó. És ha nem tudod megérinteni a lábaidat, akkor pedig nem jó. Ennyi
1: neked hosszú a kezed. Mondjuk a hátrányod az, hogy a lábad is hosszú. És akkor ilyentől kezdve nem mész semmire.
3: Hátrány az is, ráadásul nem nagyon hajlik a hátam. Hát ugye erre már rájöttünk többször. Úgyhogy ez mondjuk baj. Na, jönnek a lazába. Dobáld a Robi, hogy állsz ezekkel? Te meg tudod érinteni a lábad? Szerintem nincs az Isten. Nem lehet. Egyensúly teszt. Egy lábon állás. Na, ez relatív egyszerű. Akinek egyszerű, ugye? Hát ez most most egy olyan dolog, hogy igazából mezítláb kell állni egy lábon, a másik lábadat néhány centiméterrel a föld fölött tartod. Szemed legyen nyitva, ez fontos. Zárt szemmel rendkívül nehéz, ezt mutka próbáltam, ez rendkívül nehéz.
1: Jaj, koordinációs problémák.
3: Kezdek a csípőn, és próbálj meg minél tovább ebben a pozícióban egyensúlyozni, anélkül, hogy a felemelt lábad a padlót érinteni. Itt is egyszerű a besorolás, férfiaknál, nők ugyanaz. Tehát, hogyha kevesebb, mint 20 másodpercig tudsz egy lábon állni, az gyenge. Akkor ugorj le a hídról, viccelek. Átlagos a 25-30 másodperc, kiváló 40 másodperc fölött. Hát én eskü mindjárt föláll. Nem, jó van, nem állok
1: föl.
3: 40 másodperc.
1: Állj, de állj föl, na. Mérem az időt, jó?
3: Várjál, addig leveszem.
1: Készülj el.
3: 40 másodperc, várjál.
1: Akció pozícióban, várjál, meg kell találnom a stopper urát, itt van.
3: Most fölhúzom a mikrofon.
1: Várjál. Hát ameddig bírod, most én ilyen nulláról fogom indítani.
3: Mehet?
1: 3, 2, 1. Menj. Hát alig emelted föl.
5: Hát de így emelt... kell.
1: Így kell? Jó, oké.
5: El kell emelni.
1: 5 másod. Hozzá kell tenni egyébként, hogy az ilyen tartó gyakorlatoknál rettenetesen lassan múlik az idő is igazából. Amúgy nem annyira. 15 másod persze, vagy mindjárt.
5: Azok, hogy a jobb lábam olyan szinten mozog a talpam jobbra-balra, mint még soha, mármint azok a kis izmoskák.
1: Igen, vibráció lép fel az ember. De jó vagy egyébként, hát nézd. A gyengénél már tovább jutottál.
5: Igen.
1: Most az átlagost is megérintetted.
5: Ez minél tovább megy annak
1: könyvén. És felmenti az átlagos fölé, mindjárt eléröd a kiváló szintet. 35 másodpercnél tartunk.
5: Kiváló lesz. Hát.
1: Nézd meg, nem hogy kiváló gyerekek, hát elérted a kiválót. Hú!
5: Most nézzük, bro! Gyerekek,
1: és még tordázik! Tordázik!
5: Opa!
1: Most mindjárt csinál egy szaltót, egy cigánykerék, zeci, nem, és aztán jó, úgy, jó. Hogy ilyen spárgába érkez le a földre. És akkor hívom a mentőket, jó? Csak addig keresünk.
3: Ilyen komoly hererepedést érték át, azt hiszem.
1: Csúnya, ilyen szakadás hangokat lehetne hallani. Hererepedés. Hagyd már abba.
3: És nem is lihegek, ez jó. Na, hát megéri.
1: Nagyon érdekesek megéri. Ezek a gyakorlatok, hogy így tudod így tartani valamit, egy bizonyos ideig azért. Ez milyen érdekes, hogy így.
3: Micsodát?
1: Hát ilyen, azért, mert most ez ilyen friss élmény, mert nemrég beszélgettünk valamikor itt a műsorban arról, hogy milyen érdekes lehet úgy figyelni a testnek a működését jobban. Ugye az a kapcsolatban merült ez fel, hogy nem telefonozzunk, hanem hogy befelé figyelsz, és akkor jöttek ilyen megfejtések erre vonatkozóan, hogy hát a saját működésedet figyeled, elemzed, tapintás, érintés, szaglás, mit tudom, egy kicsit jobban belemélyedsz ezekben. Ez egy kicsit ilyen filozófia is igazából.
3: De mi magadat? Mit?
1: Hát de nem magadat, hát mit tudom én. Kiélvezed a dolgokat magad körül olyan szempontból, hogy mit tudom én, érzed a talajt a lábad alatt, amikor sétálsz, akkor ilyen, figyeld, szívodban levegőd,
3: és
1: akkor...
3: Nekem
1: picit így, neked nem, akkor máshogy csináltuk ezt a témát, de mindegy, hogy végül is ez is ilyen, hogy akkor ilyenkor befelé fordulunk, amikor ilyenkor csak magadra koncentrálsz, meg arra,
3: te
1: hogy kitarts.
3: Te jóskán kezdesz ilyen irányba nem? menni, Zoli, ugye?
1: És milyen érdekes az, hogy most ne is ugye végment ezen a fázison, hogy akkor vibrált a tartólábad, aztán meg úgy kitisztult, és igen. Ezeket mind közben elemzett, hogy milyen tök jó dolgok ezek igazából.
3: Te szoktál ilyet, hogy fűbe mész mezítláb, és akkor érzed a földanyát? Ilyeneket csinálsz?
1: Ezt mondjuk kipróbálnám egyébként.
3: Hát abszolút, csak akkor mész vele beszélgetni, mondom, szia Gája. Na mi a helyzet?
1: Sokszor nem veszük ezeket észre.
3: Nem veszük hát.
1: Kerti munkánál meg tud velem történni az, hogy
3: na?
1: Sokszor ilyen idegesen megyek neki, hogy ha essünk túl rajta, aztán meg így elkezdem belátni, főleg, hogyha jó idő is van, hogy hova sietek be, a telefonhoz sietek vissza, és elkezdem így élvezni, és onnantól kezdve el tudod kezdeni érezni, érzékelni sokkal jobban az egész folyamatot minden aspektusában.
3: Beszélsz a közben.
1: Fogod a földet, ahogy potyog ki az új ujjaid közül, szóródik ki, földes a kezed, tisztaság, visszatértél a gyökerekhez, minden értelemben. Ültetsz egy növényt, egy élet.
3: Nézek Viktorra, hogy mutatom neki, hogy mi bajom van a sátor, hogy teljesen elmentek otthonra. Mit csinálsz estén?
1: Azért, mert te még nem vagy képes arra, hogy ezeket el tud kezelni felfedezni.
3: Elkezdtél gombázni, vagy mi van? Normális.
1: Ezek tök jó dolgok.
3: Hát jó, vagy jó
1: és
3: dolgok.
1: És mindent csak... másképp érzékelsz, és tök jó igazából. Anélkül, hogy vissza... gombáznál.
3: Te vettél már telket az erdő mélyén?
1: nem, volt még pénzemre. Van eladó telek az erdőben egyébként nálunk? Biztos. És ja. Ott vannak házak, van egy ilyen, én tudok egy házsorról, az már ilyen kelebbi a magassága, de bőven bent az erdőbe, tehát ilyen amerre nézel
3: hát
1: csak fák,
3: vagyok.
1: A város zajából semmit nem tapasztalsz, és akkor ott van egy ilyen kis utca, de ilyen földes aha. Út, és ott végig vannak így házak, és azok olyan méretű házak, tényleg. Amiben nekem gyanús, hogy úgy laknak is emberek.
3: Amúgy különben most itt eszem, most nyilván ezt nem fő kibeszél rádióban, de hát nektek van egy ilyen kis erdőterület, tehát oda kifogsz, az a tiétek.
1: Lehet,
3: hogy ki kéne menned oda? Csak hogy fognál két, vagy mennék hogy arra autóba, és látom, hogy Zoli, hogy ölel egy fát, és lassan mozog. A fa.
1: Hát de ne túloz, de. Hát de most mindegy, te nem szoktál megfogni egy fát néha. Az erdőben sem.
3: És mi? Egy fát? Csak úgy?
1: Menj a felébe, te hát zengtél ilyen údákat, de te is tudod, miről? Hogy ez jó. Gondolj
3: persze,
1: csak.
3: De ez egy rádióműsor. Csak.
1: Nem meg... Miért nem szabad ilyenekről beszélni?
3: De, csak én nem engedhetem meg azt, hogy egyezzek veled.
1: Ja, hogy így oké, de... Hát de most próbálok rávezetni.
3: Hát most
1: gondolj bele, hányszor beszéltünk arról, miről? Hogy teljes játszótér elem részeket újítottatok fel.
3: Igen.
1: A barátoddal. és arról meséltél neki, lehet, hogy a műsorban, hogy milyen élmény volt a fával dolgozni. Ez is olyan, ez olyan, hát fogod, hát érinted, igen, nem kell nagy filozófia hozzá, nem kell, hogy megtérj, Isten felé fordulj ezért, hanem egyszerűen csak érzed, hogy de jó ezzel dolgozni, és ez már egy tök jó megállapítás. Érted?
3: Igen, nem, de én ott vesztem el egy picikét, de én megértem, hogy te ilyen spirituális ember vagy. Én nekem az, hogy dolgozok a fával, hogy a kerti munka az megnyugtat, az oké, persze, az az egyértelmű. De az, hogy kimegyek mondjuk sétálni az erdőbe, és akkor meglátok egy fát, és tudom, hogy szia fa. Oda megyek hozzá, hát ráteszem a kezem, és így...
1: És egy...
3: De ilyen nem
1: és egy csinálod.
3: Majd mit tudom, megpuszilom a fát. Ilyen nem csinálok.
1: Én sem. Ja, hát, kint vagy a természetben, én az imitai mindig fölveszek egy ilyen gajja, vagy tudod, valami ez,
3: jó, hát
1: tudod,
3: az igen, jó. Hát
1: oda mész, akkor megfogsz egy mit, hogy neki támaszkodsz, így megérinted a kérgét, hogy érdekes. Elkezded így figyelni ezeket az apróságokat, és így tök jó érzés. Na, erre gondoltam. Csak anélkül, hogy átölelném, és így mozognék, hogy te mutattad. Félreértető mozdulatsorokat bemutatva.
3: Elkapsz egy gyulat, szia nyuszi, de ne jössz velem haza, tudod.
1: Ezt kéne bevetni egyébként.
3: Mit?
1: A természetvédelmi űröknek. Mi? Az ilyen kvadosok, meg az ilyen motorosok ellen, hogyha nem szeretik, hogy ott menjenek, időnként, amikor jön egy motoros arra, akkor csináljon egy ilyet egy fánál. Tuti, hogy meg fog fordulni, és elmegy másfelé, hogy többet nem megy az erdőbe.
3: Ja, hogyha mozog egy fával. Igen.
1: Ezt ilyen tudom képzelni. Egyébként. Kicsit hígy valami... csinál magából, de, ilyen... de közben meg tudod, közben... ad is egy ilyen hangulatot, hogy akkor így ez nem az a vidék,
3: közben,
1: ahova...
3: Bárhogy gondolkozok, mindig ott az eszem, hogy közben Lionel Richie dalokat kell énekelni. Mindegy...
1: No. Nem tudom a szövegét.
3: Is it me you're looking for? Tehát így fogod a fát és énekled.
1: Igen. Ú, de jó az a dal. Majd mondanám, hogy tegyük be, de hagyjuk.
3: Nem, túl lassú.
1: A lehet, van belőle valami remix verzió.
3: Az is jó, meg a...
1: Nem tudom, hogy ez ilyen mulatós volt inkább.
3: There's only you in my life. És így fogod
1: az
3: így
1: is,
3: a...
1: Az is szép.
3: Fogod így a...
1: Lady in Red.
3: Fogod. Hát az már nem, az Chris de Burgh.
1: Hát de, hogyha bejött az a pirosba, akkor...
3: Lady in Red, she's dancing with me.
1: Ez milyen jó dal egyébként.
3: Hát jó különben, de az már piroska és a farkas lenne az erdőben, ja, a Lady in Red, nem?
1: Lehet, hogy inkább az.
3: Ezen gondolkoztam. Azt persze meséltem már nektek, ugye, amikor megy a piroska farkashoz, és akkor biciklivel megy, ezt meséltem már nektek, ugye?
1: Igen.
3: És akkor megy, és akkor ugye farkas tudja, hogy a nagymamához megy, úgyhogy figyeli a piroskát, hogy elérjen oda, mert tudja, hogy ott majd azért enni fog ezt a piroska pancsot. Érted? Ez a baja, és akkor megy a biciklivel, és mindig neki megy egy fának, és eltörik a biciklije. És akkor oda megy, érted, a farkas, gyorsan meghegeztem, amikor nem figyel oda, hogy tudjon menni. El kell jusson a házig. De megint megy, tudod, tiszta ideg a farkas, hogy eljusson a ház. Házig, ez megint eltörik a bicikli, azt megint gondolkozik, farkas megint ott. Na, és ez játszák ki sokáig, hogy ez mindig, mikor nem figyel oda, akkor meghegeszti. De hát úgyse veszi észre, mert banjol a piroska, meg úgy el van esve, minden főkel, minden kicsit lehet, hogy retard, és nem tudok. Na, mindegy. És akkor odaér végre, és akkor ugye addigra már beöltözött, hogy a nagybamát az bekapta, ugye? Beöltözött gyorsan, megfekszik az ágyba a farkas, jön ez a kicsikét enyhén retardált piroska, ugye banja, minden, azt mondja, kezdi mondani, hát nagymama, hát neked milyen nagyok az orraid, ha az orrod, azt mondja, hát ez milyen jó, ugye?
1: Talán
3: mondja,
1: inkább az orrom.
3: Talán az orrom, te hülye. Hát, hogy jobban érezzem az illatot. Milyen nagy a füled? Hát azért, hogy jobban halljak, tudod, és milyen nagy pirosak a szemek, meg egész nap heggeztettem azt, hogy szapát fül. És pont az a legjobb, a viccmesélésen az a legjobb, amikor pont a majdnem azt a refréné, a poénnál akadsz meg,
1: megakadsz,
3: és így nem tud kimondani
1: ott, a dolgot. Ott kezd el az ember dadogni.
3: Igen, meg ilyenek.
1: Ez jó.
3: Jó, mesélek én ilyen vicceket.
1: Zoli írja, hogy sziasztok, ez az egylábor állás unalmas, 5 perc után meguntam. Addig bírtad? Egyébként tényleg kipróbáltad, vagy csak kamu? Gyanús amúgy, hogy ezt lehet tovább is bírni.
3: Igen.
1: Tehát lehet, hogy ez nem annyira... Ilyenkor kell elkezdeni nehezíteni, ugye a...
3: Kérj meg valakit oldalra, hát hogy lögdössön.
1: Meg ez nem is arra vonatkozott, hogy most erőnlét, nem, hanem ez inkább az ilyen koordinációs cucc, hogy akkor nyitott szem, tudod, és akkor tudod eltetni,
3: próbáld meg csukott szemmel, tudod, mennyiben nehezebb csukott szemmel, megőrülsz.
1: Lehet.
3: Megőrülsz.
1: Ezt a fallak támaszkodott ülést próbáljátok ki, az jó trip. Na, az feszül egyébként.
3: Na, majd kipróbáljuk szünetbe, de meg,
1: hát ilyen egyébként a guggolás. Hát nagyon érdekes az, hogy egy-két ilyen nagyon egyszerű mozdulatsorral.
3: Az nagyon rossz. De
1: úgy kifáradsz benne, tehát ott így brutálisan feszülnek az izmok, minden, és plusz még ugye ilyen kardió jellege is van, mert fölrántja a púzusod, mint az át fantasztikus gyakorlat egyébként.
3: Hát érdekes.
1: Nem túl kellemes, de...
3: Na, szóval ilyenek vannak, hát próbálgassátok.
1: Igen.

0: a lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Aj, de jó képet küldött az Anita. Küldött neki kedves hallgató, Anita.
4: Várjál, nézzem.
3: Nézd meg. Látod? Ez a, mi ez a Spotify összesítés?
4: Kedvenc podcastjaid. Jé, rögtön a...
3: Másodikak vagyunk.
4: Másodikak.
3: Pannon reggeli.
4: Hát kimondhatjuk igazából, Balázsékat hallgatja legtöbbet, hát rögtön utána. Pannon reggeli. Előbb vagyunk, mint a Friderikusz.
3: A Friderikusz. De nála, hát várja, ez az ő kedvenc.
4: Tudom.
3: Adjuk úgy elő, hogy a világon, ugye? Igen, az lenne a legjobb. Igen. Ez az Ajtán. Nagyon aranyos, hogy itt a köszönjük szépen.
4: Igen, cuki.
3: Hallgass bennünket egészséggel és szeretettel.
4: Bírom azt, hogy érződik különben.
3: Itt van az asztrológia elvitelre is, ahogy látom. Azt nem ismerem, azt a Bűntények podcast, azt ismerem.
4: Igen. Eladástál különben nagyon fontos, Zoli, ezt elmondom neked.
3: Na, hát,
4: hogy nem kell ilyen részletekbe belemenni, különben, hogy Anitánál van ez különben.
3: Ja, hogy nem kell be. De most
4: Anita
3: nem akarok eladni
4: küldött
3: semmit.
4: Egy listát. Balázsék az első, Pannon reggeli a másik. Friderikuszt megelőztük.
3: Most
4: ezt mesélnék holnap. Nem, ez csak Anita saját telefonján. Valahogy...
3: Jó, ezt mi nem így meséljük majd.
4: Hát így nem adnál, nem adnál mesél. Sok minden,
3: Zoli. Ezt mi úgy
4: Zoli.
3: Fogjuk elmesélni, hogy ez bizony világszinten, ez a statisztika.
4: Én már posztoltam is az oldalunk. Viccelek. Hülyéskedik az emarról.
3: Hát kéne én, hogy kedvenc podcastjaink, vagy valami
4: ilyesmi.
3: Kedvenc podcastek, vagy valami.
4: Ugye, ehhez már írhatnák is hét is. Ki jött 2025 statisztikája?
3: Kész. Bám.
4: Mit hallgattak legtöbben a magyarok, tudod például?
3: Igen, igen. És akkor aztán így jönnének a kommentek, hogy ez kamu meg. És akkor mondtam, hogy nem kamu. Ez nem kamu.
4: Anita küldte, nem kamu. Kézzed el. Amúgy nekem nagyon érdekes, hogy Friderikusznál érzem azt, hogy ő így abszolút átengedte azt, hogy valaki csinálja meg a modern közeget.
3: Hát ő mindent, tehát abban milliókat tett abba a podcastben.
4: Csinálja meg a modern közeget valaki, egy picit tegye irányba, de alapvetően old school módon vezeti az interjúkat.
3: Ő igen, hát ő nem tud más lennie, persze, nem tud.
4: De viszont a közeget egyértelműen átadta.
3: Szerintem az ő lakása egyébként.
4: Voltál nála?
3: Nem voltam nála, de szerintem az ő lakása. Tehát most érted, kinek van még egy olyan, nem tudom, a Dunára nyíló panorám, mert szerintem ez simán
4: ja,
3: az
4: igaz,
3: övé. Hát szerintem az övé.
4: Kamu.
3: Szerintem az
4: a háttér, az nem kamu?
3: Nem, szerintem az ő szobája, igaz? Vagy valami munkaszoba.
4: Az egy ilyen irodája?
3: Abszolút.
4: 50 négyzetméteres iroda?
3: Neki. Hát 90-es években csak neki volt nem tudom hány Porsche-ja, meg ilyesmi. Persze, hát a Friderikusz Show, amikor ment, hát akkor ő ott az egyik leggazdagabb, meg legbefolyásosabb média személyiség Magyarországon.
4: Ennyire turva, Fridi?
3: Nagyon.
4: Ez ilyen súlyos milliómos? Vagy milliárdos?
3: Szerintem, hát most én nem tudom, nyilván vannak valami cége is, annyira, egyébként nem, nagyon keveset tudunk a Fridiről, de ő erről így tesz is, hogy ne tudj róla. Aha, tehát, hogy ő nem ez a vagyonnal hivalkodó típus. A 90-es években sem volt az, amíg mondjuk a Zámbó meg a többiek, azok nyomatták ugye a Mercit, meg ott nagyon a látszatra nagyon kellett adni. Addig azért, ő nem.
4: Azért, mert most jött eszébe, tényleg hát volt egy ilyen, ahogy mifelénk mondják, szcena, na, amikor mi volt Csillag születik, abba volt ő benne, azt hiszem, és akkor ilyen valami a döntősök, és akkor az egyik, és akkor nem tudom, a győztes ez megállt, és akkor a főnyereménye nem tudom, milyen autó, meg nem tudom, és akkor Fridi nézi. Tudod mi? Én meg a másiknak veszek egy ugyanolyan autót. És akkor így, tudom, még néztük is, hogy dobálódik az autókkal, jó ez így.
3: Igen.
4: Ugye?
3: Hát jó.
4: Láttad te ezt akkor? Nem láttam.
3: Látom
4: rajta, hogy ezt
3: nem
4: nézted a csillagszületéket, mert akkor is valami, nem tudom, tudományos műsort
3: nézted. Nem
4: néztem. Jó, ez így.
3: Igen.
4: Ugye?
3: Hát jó.
4: Láttad te ezt akkor? Nem láttam. Látom rajta, hogy ezt nem nézted a csillagszületéket, mert akkor is valami, nem tudom, tudományos műsort
3: nézted.
4: A pingvinek szokásairól 2024.

0: elkezdtem nézni, és akkor így el vannak játszani a Rizzról színészek, hogy és amikor Nakamura levágta Kotsugi fejét, és akkor ahelyett, hogy elmesélni szépen, vagy mutatnának
1: hát
0: valami szépen kaligráfiát, vagy valami ilyen rajzokat, így ehelyett az van, hogy így valami beöltözött arcok, így, így harcolnak, hát ugyan már, most én nem filmet akarok nézni, nem dokumentumot. Szóval
2: nekem nagyon érdekes, hogy amikor viszont én nekem ezt tűnt fel, ami engem így zavar legalább ennyire, hogy amikor spanyol például, vagy valami európai produkciót nézek, ami eredeti nyelven ugye az adott hely ország nyelve,
0: igen.
2: És akkor azokat helyben megcsinálják a szinkront angolra.
0: Aha, igen,
2: én
0: elég
2: nem
0: fura,
2: értem,
0: elég akkor fura. Ez a...
2: Really? I want to do that.
0: Igen.
2: And I'm going to do that.
0: Igen, ez megy.
2: Mert ez
0: megy,
2: jó.
0: Igen, ez így megy.
2: Ez hát
0: az, mert van rá kereslet. Tehát kell, angol nyelvterületen
2: hát
0: sokan szeretnék angolra. Hát igen, kényszerből. Hát azt hiszem, hogy ennek a börtönös, vagy mi, hogy hívják ezt a végtelenül, a nagy pénzrablást, annak is van ilyen rámondott angol.
2: Az első, amit néztem, hogy
0: igen.
2: Kérdezz az egyik hallgató.
0: Na mond.
2: Kérdezz meg a brasnyót, hogy
0: igen.
2: A kincs, ami nincsen, sokszor nézte?
0: Elég sokszor, igen. Igen.
2: Miért? Ennek van valami sztoria?
0: Szerintem az volt a...
2: Miért kérdezik?
0: Hát attól függ, hogy ki a hallgató, nem tudom. A kincs, ami nincs, talán az a Bud Spencer, Terence Hill film, amit életemben legtöbbször láttam.
2: Ja, komolyan?
0: Igen.
2: De most ez a legtöbbször, ez mi? Ez az 20?
0: Fogalmas sincs, szerintem. Én amikor gyerek voltam, akkor apukám felvette videókazettára, és akkor volt, hogy naponta megnéztem.
2: Ja, napu?
0: Szóval most
2: tényleg?
0: Tudod, mi volt még a másik, amit naponta megnéztem, kb. 10 napon keresztül? A Jean-Claude Van Damme Tökéletes katona című. Ne kérdezzek, hogy miért? Azt a filmet, hogy volt egy nyár, amikor 10 napon keresztül mindig, dehogy nem a Dolph Lundgren-nel, amikor ott harcolnak.
2: Biztos tudom, most látnám, csak is kapásban nincs meg.
0: Tökéletes
2: katona. Nekem az a Jean-Claude Van Damme, nekem az a film van meg, amikor ikreket játszanak, mert olyan valami rövid nadrágban.
0: Double team, vagy valami.
2: Olyan rövid nadrágban, sejem rövid nadrágban van, hogy vég, nem is tudtam figyelni a filmet, csak az, hogy mennyire rossz az a sejem.
0: Legtöbb filmje rossz, csak tehát a gyerekkorodban szeretetszik, mert olyan jó, tökös a Van Damme, érted, mindenkit kiüt meg, de ennyi. Tehát egyébként ezek a filmek...
2: Most nem tudom, milyen taktika, mert mondta, ezt úgy kérdezd meg, hogy nehogy elmondd, hogy mi a nevem, de most, hogy megkérdezte, most elmondtam, ez a Vinky kérdezte.
0: Ja, Vinky kérdezte.
2: De miért? Tehát ezt együtt néztétek?
0: Hát lehet, hogy néztük együtt is, Biztos néztük.
2: De veletek a Vinkyvel valami rokoni kapcsolatban.
0: Igen, unokatestvére.
2: Unokatestvére neked a Vink.
0: Hát néztük, a Kincs, ami nincsen is néztük, a Dübejövünket is.
2: Azt én is néztem sokszor.
0: Hát nem tudom, ezeket mind, amiket így adott a tévé, a Kincs, ami nincsen, azt néztük.
2: Robot Zsaru biztos, azt is néztétek.
0: Hát néztük. Hozzájuk közel volt a Delfin videóklub, most a hallgatni, és akkor oda jártunk, és vettük ki a...
2: Igen. Azt a kutya minden. Azt a kis milliószor néztük.
0: Hát néztük.
2: Most nem tudom, mire mondja, biztos a Robocopra.
0: Hát persze, mert nálam mindig ment.
2: Igen, és akkor nekem jött a brasnyú egy időben, tehát már tényleg mondtam, hogy állj már, mondja nekem, Zvekáter által a Robocopba azt a részt, amikor nem tudom, a főellenségre rámegy a sav, nézd, és így mutat, hogy valami emberi szemben a sav. Te hülye vagy, mondtad.
0: Az a film, amit ma már nem lehetne megcsinálni. Tehát az annyira súlyos volt. Ott voltak ilyenek, hogy az nem a fő jelenség volt, hanem az Emil nevű karakter. Volt az Emil.
2: Ráömlött a sav.
0: Ráömlik a sav, és így folyik le az arca.
2: De még nem halt meg, de még úgy folyik. Katasztrófa.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jókedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Ha ezt csináljuk, akkor elrontjuk a kapcsolatunkat a macskánkkal.
4: Nagyon durva, amikor megláttam tegnap küldted a tárvát, és akkor így megláttam, és mondom, mi van?
3: Bizony.
4: Az ekán és a macskák. És elképzeltem, hogy ülsz és simogatsz egy macskát.
3: Aha.
4: Jézusom, mondom, az ekán ül és simogat egy
3: macskát. Én macskás vagyok, de...
4: Úristen, mondom, milyen hülyeségek, még gondolkozok ilyenek, hogy az ekán ül és simogat egy macskát.
3: Azért, mert eszedbe jutott az ilyen, eszedbe jutott a keresztapa.
4: Ja.
3: Ez azért van. Aha, de nem különben így a... Nekem volt egyszer macskám bent, mondtam, hogy néma sánsz, hogy még egyszer ilyen legyen. Vincs, nem. Nálam az volt a baj, hogy nagyon cuki, de perzsám volt, és ja. Mondjuk a mélegre dobom, az a rengeteg szőr, az a rengeteg fésülés, fodrászhoz járás, állatorvoshoz járás, macska, az vekát képzeljétek el, amikor érted megy, és akkor vágja a macskát a körmét, érted? Meg amikor érted a hófehér macskát viszi a kis ketreckébe, ott hívják az állatorvos, és akkor minden férfi a dobbermanna megy, meg egy fehér macskával, hát jó, hogy nem terjedte, hogy az vekám mellett. Érted? Nyilván azért, mert ez a macska nem az én ötletem volt, érted? Csak aztán rajtam maradt, na mindegy. És akkor érted az egész töltetbe, az, és akkor, de még ha vágod a körmét, akkor is mindig élesíti valamin. És akkor tudod, szétszedi az újülő garnitúrádat, szétszedi a szőnyeget, szétszedi... Hagyjuk már! De nekem ez így nem jó. De viszont...
4: Képzeld, lenne egy beszélő papagájod.
3: Fú, hát az sok
4: és lenne. És ülnél otthon, és így beszélgetnél vele.
3: Nem akarok. De viszont a másik dolog az, hogy lehet, hogy a témára rá se térünk, de a lényeg az, hogy... És akkor még azt gondoltam, hogy oké, akkor macska az inix, meg vége, meg minden, akkor én a rádióban meséltem, hogy van egy nagyon érdekes jelenség most nálunk. Ugye a sorházakban vagyunk, és akkor ugye négy család él egy épületben, vagy hogy mondjam ezt, igen. És akkor egyszer csak megjelent egyik reggel egy nagyon pici macska anyuéknál. És akkor anyu nézte, hogy hát mi ez a kis macska, tudod? Alapvetően anyu nem macskás, mm-hmm. Apu sem, meg mit tudom én, de hát azért most kis át valamit adnak neki enni, már mit tudom én. Ugye, és akkor ezt meséltem, hogy ugye az volt, hogy én folyamatosan nevettem, az, hogy ahogy múltak a napok meg a hetek, láttam, hogy egyszer már van tálkája, egyszer már van macska kaja otthon, akkor egyszer csak nem tudom, akkor egyik nap a fatorom mondja, hogy már én tudod, így keménykedik, majd kiviszem az erdőbe, nem tudom, én kirakom, mert már ide szokott, mit tudom én. Másnap kérdezem anyámat, mondom, fater, hol van? Lehet, hogy piciben van, hogy dolgozik, lemegy, mondom, mit csinál, hogy cicaházat épít, mondom. Na mondom, így viszed ki az erdőbe, mondom, már cicaházat építesz neki. Azóta most már le van a dílelbe, hogy ez honnan jött ez a macska, az egyik ott közülünk valahogy vette a gyerekeknek, mit tudom én, de közben az meg kint van, meg nem engedik be, meg stb. Minden nálunk van a macska, de megvesztük, hogy közösen neveljük most mindnyájan, meg van kinél, mikor van. És akkor ugye úgy, hogy most már napok kérdés, és szerintem macska most elkezd már be is járni, úgyhogy azért beépítette magát.
4: De ez
3: a macska.
4: Mindig így van. Igen. Tehát, hogyha valaki magát. Nem akar, például nekünk otthon személy szerint nem volt macskánk, de mindig volt. Tehát a szomszéd macskák azok biztos, hogy jöttek hozzánk, és olyan makulátlan tiszta macskák voltak, hogy ezek tényleg? Nem azok a nagyfalusi macskák, hogy mindenhol. Tehát brutál tiszta macskák voltak.
3: Na, hát
4: és mi nem, tényleg nem egy macskás család voltunk, de volt mindig a padlásunkon biztos, hogy születtek.
3: A padlások? Ja,
4: igen,
3: tényleg.
4: Mindig ott születtek a kismacskák, és hát nyilván nem bántottuk őket, mert nem volt szívünk bántani őket, de hogy mindig etettük őket, és mit, tehát így voltak macskáink.
3: Őrület. Ja, írja nekünk Kati egy másik Kati, ugye a Palicsi Atti, hogy jó reggel, csak most csatlakozom. Ki ez a fiatalos új női hang? Hát Edina. Kicsi-kicsi, és megjelenik itt nálunk Edina, úgyhogy ez abszolút rendben van. Mit nem szabad csinálni, amitől a macskákat felidegesítjük? A macska arcába fújni. Láttam, majd csinálja valaki. Igen.
4: De ez nem tudom, ez most miért jó.
3: Mert mérges neki. A macskáknak érzik, hogy az orruk.
4: Valaki elkezdi fújni az én fejemet, hát olyan pofont kap, hogy a faladja a másik. De miért kell fújkálni engem? De most komolyan. De engem nem. Mármint,
3: hogy a macskát.
4: Jó, de értem, mondom, hogy és érted, most ha a macskát fújogatja, akkor ugyanúgy fújogathatja, nem tudom, a Juliska nénit is, és akkor miért?
3: Én ezt nem tudom. Ez se jó, meg a túlzott erőszakosság sem. Ez nyilván igaz, de nagyon érdekes nekem, hogy a macskák hogy tudják elviselni gyerekeket, mert gyerekek azok mindent csinálnak a macskával.
4: Én is láttam olyan videókat. Tehát, yes,
3: van olyan, amikor úgy fogja a macskát, így magával öleli a macskát, de úgyhogy a feneke van fönt, és akkor szegényleg lógi lefelé az a szegerencsétlen állat. Nem tud mit csinálni. Hirtelen megragadás, állítólagás se szeretik a macskák. Ez pedig a macska az jó gyors. Gyorsabb, mint mi emberek.
4: Hát nem, tehát van az a macska, ami jön és dörgölőzik, meg mit tudom
3: van,
4: én is.
3: Van, persze.
4: Tehát ez a, vannak azok a tipik nyugodt döglő macskák.
3: De ezek a macskák hihetetlenek, szóval úgy vannak kitalálva, hogy alapvetően ugye valamelyik nap feljött, ez a macska alapvetően szuper jó predátor. Különben tényleg eszméletlenül gyors, eszméletlen reflexé van a körmei, ugye fogai, stb. Tehát jó predátor. Amott meg jó néz ki, meg kis puha szőrös, meg tud dorombolni. Hát hogy van ez kitalálva?
4: Igen, de nekem az nem tetszik, hogy vára nem lehet neki parancsolni.
3: Hogy
4: tehát, hogy nem lehet neki parancsolni. Tehát hiába mondod neki, hogy nem tudom, mit csinálj, mint egy kutyának például, és én ezt nem szeretem. Nem azért, mert parancsolni szeretek, hanem na. Nem szeretek ötször elmondani egy
3: fogadjuk, dolgot. Van ilyen kis ostorot, ilyen fajta vagyunk.
4: Na.
3: Úgy lesz, hogy én akarom. Na. Nem lehet. Nem lehet. A macskáknak nem lehet parancsolni. Akkor kutya kell. Úgyhogy szerintem ezt így kell megoldani. Na nézzük még, és ne büntessük a macskánkat. Hát azért néha kell, amikor neveled egy picikét az elején. Az nekem is nagyon nehezemre esett különben tényleg. Azt mondják, nem szabad a karmokat eltávolítani. Nem lesz miatt a depressziós, higgyétek el különben. Én ezt csináltam nagyon sokáig. Ne hagyjuk ki a bolha és kulancsányi védekezés sem, de most mi köze van annak? Mi köze az alap történethez? Ne hagyjuk a bolha és a kulancsányi védekezés sem. Hát igen, jó, ez fontos, de hogy na mindegy. És ne hagyjuk hosszú ideig egyedül. Hát egyik állatot se kéne. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a Sánta Zolinak van egy hatalmas macskány, Maine Coon cicája van.
4: Igen,
3: azt aha, mondtam. És próbálták bent tartani, és egy idő után elkezdték kiengedni. Ki muszáj engedni néha ezeket az állatokat, nagyon-nagyon mozgásigényük, meg ezek tényleg ezek a macskák ugranak egyik tetőről a másikra, meg ilyen őrleteket csinálnak, tehát nem lehet bent a lakásba. Mm-hmm. És én is észrevettem, hogy ez az ilyen töltető, mondjuk mint nálunk, ami most egy kialakuló félben van, ugye macska talált ránk, nem pedig mi a macskára, ugye? Akkor az, hogy néha bejön, tudod, tesz egy kört, és aztán megy a dolgára, az úgy oké. Okay. Úgy is jön enni. Mert ez a miénk, ez hát, állandóan eszik ét.
4: Meg főleg, hogyha van neki valamilyen nagy kastélya, mint ezek a játék, meg van az a karmoló, nem tudom micsoda. Biztos láttad azok az emeletes valamik.
3: Hogy láttam, vásárolgattam ezeket na sorban
4: van,
3: annak idején.
4: Na van.
3: De most már ez nincs meg. Szerintem eladtam.
4: És milyen jó lenne, ha meg lett volna? Hát most a kis cica megkapná.
3: De kis cica csak szépen legyen kín. Mikor bejön, akkor kicsit legyen nyugodt, és amikor úgy érzi, hogy megint kell az energia, akkor auf wiedersehen. Menj ki ott a nagyvilág, tiéd a világ, menj, csináld, ugrálj, karmolj, mász fára.
4: Különben.
3: Csinálj, amit akarsz.
4: Én nem szeretem bent az állatokat. Tehát, hogy ugye én falusi lány vagyok, nekem mindig azt tanították, hogy az állatoknak kint a helye. Mm-hmm. Tehát a kutya, a macska. Tehát, hogy a malacot se viszem be a házba.
3: Hát, de van állatod folyamatosan.
4: Pontosan ez volt az, hogy nekem ugye van egy törpenyuszim, egy oroszlánfejű törpenyuszim, és soha nem értették az emberek, hogy én mindig mondtam, hogy az állat az kint, és akkor hogy most egy nyúl bent? Nem tudom.
3: Nincs
4: nem
3: magyarázat.
4: Tudom. Nem tudom. Tehát nyilván a kutya macska az nálam, az kint. Tehát,
3: megtört az elméd.
4: És jött egy nyúl, ami meg bent. Tehát, hogy ez hogy és mind, nem tudom, lehet, hogy a rendmániámnak köszönhető, mert amúgy...
3: Tényleg az egyik hallgató, hogy a Zeci, hol az ostor mobilappod?
4: Mid?
3: Ez, ami csak nekem van szerintem, figyeld ezt. Senki sem hiszi,
4: hogy... Mi ez?
3: Rohadt jó mobilapp, és akkor telefonot, ami suhintom, egy ostor.
4: De minek?
3: Nem tudod, hogy tök jó. Hát mit bírsz így ostorozgatni vele? Teljesen rendben van.
4: Azt, mi van? Jézusom, mi van a telefonon? De most komolyan.
3: Tihi azt mondja nekünk, hogy nem szabad a cica bajszát se levágni. Nem szabad. Az, hogy a házas életben azt állt a biztos.
4: Mit?
3: Volt rá precedens.
4: Ja.
3: Persze.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
5: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
6: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
7: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Pannon reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Most képviseled a nőket igazából, és elmondod, hogy igazából valós-e és jogos-e az az elképzelés, hogy a férfiak elképzelik a mai modern világban, hogy a nő hogyan választ. És én el tudom mondani aztán, hogy a férfiak hogyan választanak. Ugyanis tényleg a nők esetében tényleg ti először is betrippelitek az elkövetkező 10-15 évet?
3: Hát választás előtt még nem, szerintem, hanem ha megismerünk valakit, mondjuk, akkor utána így elég gyorsan.
2: Igen. Elég gyorsan betrippelsz, és még játszod az összes dolgot a fejedbe, és ha ott elbukik, akkor azt mondod, hogy nem.
3: Hát csak az a baj, hogy nem bukik el, mert hogy igazából te nem tudod azt, vagy nem gondolsz bele abba nőként, hogy mondjuk egyébként ki mennyit változik az évek alatt. Vagy tudod, tehát hogy most én 20 évesen elképzelhetem azt, ha megismerek valakit, hogy majd akkor férhez megyek hozzá, most vagy nem csak én, hanem a nők. Tehát, hogy igen, és majd gyerekeink lesznek, de hát tök mindegy, mert nem tudod, hogy te hogy fogsz változni, hogy fog változni az a férfi, tehát, hogy igazából tök fölösleges ezekbe így belegondolni, de alapvetően szerintem mi talán hajlamosabbak vagyunk arra, hogy ebbe úgy jobban belegondoljunk.
2: Tök érdekes.
3: Tehát, nem tudom, igazából ez érdekes egyébként, mert csomót változott a világ. Látjuk, hogy a mai fiatalok teljesen más dolgokban vannak benne, tehát hogy mondjuk...
2: Nem tudom, érdekes ez,
3: mert szerintem a mostani lányok, ők lehet, hogy nem gondolnak ebbe bele. Tehát, hogy alapvetően azért úgy az elképzelésünk, hogy a férfiak azok, akik úgy, jó, hát úgy itt van egy szép nő, oké, hát akkor ebből legyen valami, de igazából, ha majd így idővel nem úgy alakulnak a dolgok, akkor nem baj, majd akkor találok valaki más. Tehát, hogy így mindig azt gondoltuk, hogy a férfiak állnak ehhez a kérdéshez ilyen módon hozzá. Viszont szerintem lehet, hogy manapság a lányok is inkább efelé húznak.
2: Hát alapvetően ugye van a social media bejött. Én emlékszem, hogy 2009-ben regisztráltam a Facebookra. Szerintem te is valamikor
3: hát,
2: akkor.
3: Én nem is tudom, ilyen 18-9 éves voltam szerintem, amikor lett Facebookom.
2: Szóval, a lényeg az az, hogy hát akkor az 85-ben volt valamikor. Viccelek, természetesen.
3: 54-ben.
2: Szóval az a lényeg, és akkor még ezt nem is nagyon használtuk, hogy mit tudom én, hát értettük is, meg nem is, mert hogy alapvetően előtte volt Iviv, meg Poznaréci, hát ott is valamiket csináltuk, én már nem is emlékszem. Utána megjelent az Instagram is arról szólt, hogy mi fúj rád a meleg, és...
3: Nem a meleg, hanem a levegő így jön a levegő. Rám a klímából, és nem tudom nyitva tartani pislog. A szemeimet.
2: Arra egy pislog. Ugye jött utána az Instagram, ami arról szólt valamikor, hogy ugye a legjobb képeket, amit készítettek az emberek valamiről, ugye azt pakolták föl. Ez az egész világ ugye megfordult, ma már mindenki ugye alapvetően magáról teszi fel a képeket, tartalomgyártók jelentek meg, influencerek, stb. Na mindegy, és egyszer csak a világ kapott egy vonalat, hogy mi ma az, ami menő. És akkor ez kicsikét elhajlítja a dolgokat. És hát ugye azon már talán túl vagyunk, hogy volt egy periódus, amikor olyan érzése volt mindenkinek, komoly sok ember esett ez miatt depresszióba, tudod, amikor az volt, hogy most tényleg rajtam kívül mindenki sikeres? Volt egy pillanat, amikor így érezhette magát mindenki.
3: Én nem éreztem
2: hogy így magam. De tudod, hát erről cikkek sorozata jelent
3: persze,
2: meg.
3: Persze, tudom, igen.
2: Volt olyan pillanat, amikor én is már fettem a kérdés, most komolyan tényleg mindenki Dubajban van, meg tényleg mindenki nagyon fiatalos, sikeres, és mindenki
3: igen, itt az a korosztály érintett
2: csúcs ebben, csak...
3: Szerintem ilyen szempontból a kamaszok érintettek, tehát ők vannak kitéve ilyen módon a social media negatív hatásainak, meg pont ez a mi korosztályunk talán, amikor már úgy elvárás az, hogy te letegyél valamit az asztalra, elvárás az, hogy te sikeres legyél, elvárás az, hogy boldog házasságba élj, hogy legyenek gyerekeid, hogy ott legyél tehát a munkahelyen is a toppon legyél, a gyereknevelésben is a toppon legyél, legyen annyi pénzed, hogy te évente 4-szer elmenj nyaralni, meg 50-szer telelni, és szerintem pont talán mi vagyunk az a korosztály még a kamaszok mellett, akik, tehát nyilván az időseket ez nem érdekli, nem foglalkoznak vele, 20-as éveid elején ott persze nyilván követed a trendeket, biztos a mostani 20 évesek megnézik, hogy igen, most akkor ez az influencer ezt az alapozót használja, meg a nekem most miért ilyen görbék a fogaim, amikor az övé nem az, tehát hogy ott ezek a ilyen kinézettel kapcsolatos dolgok lehetnek, ilyen nyomasztóak, nálunk meg már lehet, hogy ez, hogy igen, tehát hogy mi az, hogy ő már megint nem tudom én Dubajban, nem tudom én fotózkodik ja, meg, például. De engem ez egyébként soha nem zavart, tehát hogy nekem ebből soha nem adódott az, hogy most én itt letargiába estem volna, vagy
2: Na, de az,
3: nem tulajdonítottam ennek soljának.
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok minden jön ebből. Ez, amit te mondasz, hogy ki, melyik influencer mit használ, és milyen kenceficét vannak ismerőseim, barátaim, akinek látom, hogy mondjuk akkora lányok van, hogy mit tudom én, itt valahol 13 és 6-7 között, hogy bizony ott ez egy presztízs kérdés, és presztízs kérdés, mert a többieknek is presztízs kérdés, hát akik meg tudják venni, megveszik, akik nem, de hogy ez van. Ilyen irányba is elvitt minket ez az egész világ. A másik oldalról pedig az, hogy rengeteg podcast van, aminek nyilván ezek a kis dirib darabjai,
3: erőtött amiket... Erőtött eszembe, hogy nem parfümöztem be magamat.
2: Igen?
3: Reggel.
2: Na látod. Szóval vannak ezek a nagy podcastnek a dirib darabjai, amit oda felraknak a Reels videóként mindenhova, és akkor ugye belelátsz, hogy az miről is szólt. Rengeteg téma jön fel, hogy beültetnek pár férfit, és beültetnek pár nőt, és mindig ugyanaz a történet vége, és ez súlykolják, és ez szerintem azért veszélyes, mert azért ez általánosságban azért nem így van, de most az megy az utóbbi időben, hogy a nők most már túlságosan sokat akarnak olyan szempontból, hogy úgy jön ki, most azt mondom, amit látok, jó? Tehát, hogy arról szól az összes podcast, amikor ilyen kapcsolati dolgok vannak, hogy a nő az felméri ugye a férfit, de hogy? Nem úgy, hogy szimpatikus vagy jó szíve van, vagy mi az már kit érdekel, az már lényegtelen, hogy ő milyen lesz, hanem azt nézik, hogy milyen magas, rengeteg különben ilyen vannak ezek az ilyen utcai felvétel, tudod, amikor így megy valaki egy mikrofonnal.
3: Igen.
2: És akkor megállítja a nőket, és akkor most ez biztos olyanokat válogattak, hogy megállítja a nőket, és akkor, hogy a magasság számít? Igen. Akkor fickó előkap egy mérleget, akkor te meg állj rá a mérlegre. És akkor nem állok rá a mérlegre. Hát jó, de azt mondja, ezen változtathatsz a férfi a magasságán, nem. Tudod, szóval, hogy megy ez az ilyen beef, ahogy manapság ezt hívják.
3: Na hát na, jó, mindegy, de ha szóval... magasság számít, akkor ez nálad pipa, nem? Legalább ennyi.
2: Na mindegy, és akkor nézzük ugye azt, hogy milyen az a férfi, hogy néz ki, mennyire fit, milyen magas, milyen a státusza, nem tudom mennyit keres, milyen autója van, milyen háza van, kikkel barátkozik, milyen közegben van, stb. És akkor mind felméri a nő, csak azt, hogy áj, de lehet, hogy ő megfelel nekem, ugye? És akkor ezzel szemben a férfi meglátja a nőt, azt szimpatikus neki, akkor jó, az kit érdekel, hogy mit dolgozik, ugye? Micsoda?
3: Hát most igen, ez addig jó, amíg mondjuk nem derül ki, hogy a nő mondjuk többet keres, mert egy csomó párkapcsolatban ez egy idő után konfliktus lesz. Tehát, hogy ez biztos, hogy frusztráló. Ez biztos, hogy frusztráló a férfinek. Zeci az más, ő szeretné, hogyha őt eltartanák a nők.
2: Én szerintem igen, ez nem szabad.
3: Alapvetően hosszú távon ebből lehet konfliktus, és ezt megértem egyébként, mert hogy azért a férfiben ösztönösen ott van az, hogy én vagyok a férfi, nekem kell fenntartanom a családot, én vagyok a pénzkereső. Ilyen, olyan szempontból, aha, hogy ez sztereotípia, ez hülyeség, mert hogy ugye pont emiatt vannak ilyen nagy elvárások is a férfiak felé, a nők irányából, hogy ja, hát igen, hát ő a férfi, hát akkor ő vegye már nekem egy autót, meg igen, hát akkor ő fizesse már a nyaralásokat, meg hát ő azért férfi, hogy ő nekem megteremtse itt a luxus, tehát hogy két éle van a dolognak. Nyilván ilyen egészséges hozzáállást kéne tanúsítani.
2: Igen.
3: Tehát, hogy most ne a nő tartsa le a férfi, de ne is a férfi a nőt. Tehát, mm-hmm, hogy azért, és ez tökre elfogadott egyébként, hogy jaj, hát én vagyok a nő, hát nézd meg, hát most olyan szép szőkére be van festve a hajam, hát ez kérlek, Zeci, értékeld, és akkor engem így finanszíroz, nem?
2: Igen.
3: Tehát, hogy
2: ez van,
3: elmegyek, én dolgozgatok, meg van pénzem, de ez lesz majd az én saját pénzem. De hogy ezen felül, amit még úgy kéne, azt így fizesd nekem. De mire föl, vagy miért, nem?
2: Azért, mert te vagy.
3: Hát, na igen.
2: Azért,
3: igen,
2: mert te vagy.
3: De hát, szóval, hogy ez nagyon-nagyon gáz, de hogy azt el tudom képzelni, hogy egy férfit mondjuk zavar az, hogyha a nő, a felesége, vagy a szerelme többet keres. Az szerintem tök reális, hogy ez zavarja a férfiakat. Itt nagyon sok férfi dolgozik ugye a Pannonban, hogy nem tudom én, kidobta a Facebook a nőt, hogy jelöljem be ismerőst, és megnéztem, és olyan szép, és úgy bejelöltem, és ráírtam. Na szerintem, aha, ez az, amit mi nők soha nem csinálunk.
2: Biztos, hogy van, aki csinálja, de nem hiszem, hogy jellemző.
3: Abszolút, igen, nem jellemző. És a férfiaknál ez tök gyakori egyébként, érdekes. Olyat is hallottam, hogy valaki mondja, hogy igen, ő megy, és akkor Instagramon így sorba nézi a nőket, mm-hmm, és aki bejön neki, az bejelöl és ráír.
2: Ja.
3: Nekem az olyan, most nekem így rám írna valaki, írkáltak rám, de én azokat az üzeneteket vagy meg se nyitom, vagy elolvasom puszta kíváncsiságból.
2: Amúgy most gondolkozok ezen, de a közösségi média
3: rá valamit, és viszlát. Szóval, hogy...
2: Nekem volt, hogy rám írtak, és aztán működött is. Úgy, hogy ez
3: alapvetően... Ő rád írt?
2: Aha, igen. Csak úgy van.
3: De ez neked úgy imponál, vagy ez szimpatikus megoldás, vagy olyan
2: hát
3: gáz?
2: Hát persze, miért igen? Hát igen, azért, mert ugye alapvetően...
3: Jó, de mondjuk téged biztos ismert. Szóval, hogy érted most, hogy a rádió kapcsán akár, és az úgy más, hogy mindig hallgatom, olyan hülyeségeket beszél, milyen jó lenne összejönni.
2: Hát igen. Igen. Az neki bejött, nekem is igazából, úgyhogy mind, ilyen is volt már. De az megy állandóan különben, hogy ugye van ez az úgynevezett DM, amelyik kifejezést még nem ismertük régen.
3: Én ezt még most se tudom különben, hogy még úgy idegesít.
2: Ez a direct message.
3: Én mindig, amikor ezt látom, akkor azt hiszem, hogy hú, el kell mennem a DM-be venni valamit, oké, megyek.
2: Nem. De tény, hogy ez létezik az, amit te mondod, és akkor igen, és akkor van egy csomó ismerősöm, lány nyilván, akik mondják, hogy persze, tehát ők folyamatosan kapják a DM-eket, tehát folyamatosan megy az, amit te mondasz, hogy random férfiak rájuk írnak. Hát nézd, valamikor bejön, valamikor nem, hát most Istenem. De tény, hogy azért amíg a nők itt válogathatnak és szűrhetik, mert rengeteg tudod olyan is rádír, aki tudod, Isten ments, addig azért őszintén a nők ezt tényleg nem csinálják, de hát azért én mikor beszélgetek a barátaimmal, azért akkor az nem úgy megy, hogy nem tudok, ha hetente kapunk 10 üzenetet, ugye amúgy nem tudom, én bejössz vagy valami, de hát néha valaki rádír,
3: hát
2: néha.
3: Hát jó, meg ilyenkor mi a jó üzenet? Most az, hogy bejössz, az ilyen...
2: Hát nem, az nem. Valahogy meg kell kerülni a dolgot. Nem olyan egyszerű,
3: nekem volt,
2: sose
3: volt ilyen,
2: egyszerű.
3: Akartak vinni vacsorázni, az is olyan tudott, hogy mindjárt vacsorázni akarnak.
2: Hája, hova? Igen. Én nekem ez jó motor. Ez. Mi mindig motrozni megyünk. És az tök jó, meg kiderül, hogyha nem akar motrozni, akkor mit akar mellette beleve, nem? Ha azt nem akarja, akkor úgyis bukik a történet. Egyszerű.
3: Szóval a nőnek kell változnia.
2: Hogyha változnia?
3: Hát, hogy ha nem is szeret motorozni, akkor is menjen el veled motorozni. Olyan hát opció az... nincs, hogy te azt mondtad, hogy ja, jó, hát akkor eladom a motoromat. És akkor nem
2: Isten.
3: Fogok motorozni.
2: Én a motoromat? Nem. Nincs. Kettő dolog jó nálam ez a teszt. Ez azért, mert egyik oldalról kiderül, hogy érdeklem annyira, hogy eljöjjön, de amúgy fél. Akkor nem beszélni, hogy paraszt, nem 200-a fogunk menni. De hát az oké. Az a legszörnyűbb, különben nekem egy csomó ismerősöm el van az, hogy jó, meg kell húzni. Hát de mondom, az a lesokkolod az embert, nem szabad.
3: Aki, miért kell megijeszteni? Tudtam én, hogy te nem jó emberekkel barátkozol.
2: Mondom, hogy az nem jó. A másik pedig, ha pedig tényleg szeret, akkor meg jackpot. Hát akkor meg szuper jó. Mert nekem az annyira az életem része, most én nekem... Vannak különben olyan
3: jó,
2: barátaim...
3: Jó, hát vannak ilyen pontok nyilván.
2: Vannak nekem olyan érzi. Barátaim különben,
3: akik... Habár én mondjuk nagyon nem szerettem a motorokat, meg a motorosoktól rosszul voltam, és aztán meg mennék ilyen nappal.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: telefonnál hallgatni.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Most jöjjön a kvíz, ebben most bénák leszünk szerintem, ugyanis Szereti azt mondja... Szereti
3: a tika megyed, vannak van ilyen kérdések.
2: Kötön szeretünk mi egyet. Előfordul. Szóval népnyelvünk régi szavaiból választottunk ki 10, nem lesz könnyű dolgod, írja a cikk írója, ma már nem nagyon használják őket.
3: Síjás vajon lesz a vége.
2: Meg tudod fejteni a jelentésüket? Tehát akkor Zorikám, indulunk?
3: Hát indulunk, gyerünk.
2: Hát akkor induljunk, szerintem ez baj lesz.
3: Baj lesz,
2: nem tudom, hogy kiderül el rögtön, hogy jót mondunk-e, vagy majd csak a végén.
3: Majd mindjárt kiderül ez is.
2: Na igen, kezdjük.
3: Na gyerünk, gyerünk. Miből iszik, aki facsanakot tart a kezében?
2: Esküd, neked ez jön ki?
3: Igen.
2: Hát nekem abszolút nem ez.
3: Akkor meg kell
2: menni. Át kell mennem. Megyek át
3: hozzá. Akkor gyerünk. Facsanak.
2: Ja, időre megy.
3: Időre megy. Az igen.
2: Ez így nem lesz jó.
3: Na, nézzük. Zoli. Miből iszik, aki facsanakot tart a kezében? Fémbögre, csalikancsó, vagy fából faragott pohár?
2: Fából faragott pohár.
3: Nyomjuk meg. Következő. Nem fogjuk megtudni.
2: Hát ez nagyon rossz kvíz.
3: Ez rossz kvíz.
2: Meg időre megy.
3: Milyen ruhadarab a habda? Lábmelegítő harisnyaféleség, vastag posztókabát, állatbőrből készült sapka.
2: Nincs is miben kapaszkodnunk. Mi megy ez időre?
3: Habda. Van még idő, van még azért fél
2: habda,
3: perc.
2: Labda. Nem tudom, próbáljuk meg vastag... Mi?
3: Posztókabát.
2: Menj már, alig nem látom, az a baj. Na, így jól. Aha.
3: Melyik legyen? Posztókabát?
2: Posztókabát.
3: Legyen.
2: Mindent felvellélőjük. Következő.
3: Milyen táj a remisz?
2: Húha.
3: Hegyi legelő, köves pusztaság, erdős mocsaras terület.
2: Hát most rémisztő az erdős remisz. Mocsaras terület, de ugye nem rémisztő, hanem remisz.
3: Remisz.
2: Hegyi legelő.
3: A remisz.
2: Megyünk a remiszre, a hegyi legelőre, az nekem úgy nem jön
3: köves
2: össze.
3: Köves pusztaságra, erdős mocsaras terület.
2: A köves legyen? Pusztaság az nincs itt környékünkön, nem?
3: Nem nagyon.
2: Szerintem erdős mocsaras az
3: jó,
2: van.
3: Menjünk, nincs.
2: Szerintem ez hegyi legelő lesz, de nem tudom.
3: Na, mivel pakol, aki kiderül. Acskóba teszi a dolgait?
2: Ez könnyű.
3: Ez menjünk, nyeljük meg az acskót. Van kosár, tarisznya, zacskó. Tuti nem lesz jó egyéb. Szerintem egyet nem találunk.
2: Nem.
3: Mivel fenyeget, aki kancsukát tart a kezében?
2: Á, ezt tudom.
3: Na?
2: Ezt tudom, ez valami ostorszerűség.
3: Korbács, bicska, furkósbot.
2: Ez korbács lesz.
3: Korbács, jó.
2: Hú, nekem nem tudom most a semmiben, nem tudom meg. Egyedül tudom, hogy van még a bikacsök.
3: A bikacsök.
2: Azt
3: igen.
2: Ismered?
3: Ismerem, persze, a bikacsök.
2: Bika de... pimpiliből fonott korbács. Szerintem ez korbács a kancsuka.
3: Jó, akkor legyen korbács, nézzük. Jó. Milyen rokon az ángy? Az ángy!
2: Jaj, hát ezt falun tudják, de mi itt annyira nem.
3: Unokatestvér, fiútestvér, felesége, vagy a mostoha anya? Na? Dávid, te tudod?
2: Hát nő.
3: Ángy.
2: Szerintem nő.
3: A nő a nőnek biztos, hogy
2: mostoha
3: nő.
2: Anya? Az nem lehet, nem?
3: Mostoha anya lehet az ángy? Vagy fiútestvér, felesége?
2: Az lehet, ángyó. Hogy az lesz.
3: Szerintem is az.
2: Fiú testvér feles, nem most anya. De ezt már hallottam, hogy az ángyi, és akkor mondják, igen. És hogy nem értem, miről van szó.
3: Na, a következőt tudjuk. Bögöly, tyúk vagy kullancsa, tik.
2: Mi a tik?
3: Tik.
2: Hát ez az a szeretik a tik.
3: Szereti a tik a megyet.
2: Most komolyan tyúk a tik.
3: Szerintem tyúk, igen.
2: Jaj, tehát te ott a fukból tudod.
3: Fiú testvér felesége, írja Mónika is.
2: Az jó, akkor az jó lesz.
3: Na jó, van, akkor jó lesz az
2: ángyi. Tovább.
3: Milyen ruha a cucaj? Gombos bőrmellény, bálicipő vagy csősál?
2: Csúcsaj.
3: Cucaj. Bálicipő?
2: Nem. Az nem elég elegáns.
3: Szerintem a gombos bőrmellény lesz.
2: Mert nem volt régen csősál.
3: Nem, nagyon.
2: Gombos bőrmellény. Nem? Felhúzom a cucajom.
3: Felhúzom a cucajomat.
2: Vagy úgy, hogy drágám, felhúztam már a cucajt. Hát én a cucajom nélkül nem megyek sehova. Igen.
3: Milyen szín a sárig? Sárig.
2: Fehér, sárga vagy szürke? Biztos nem sárga.
3: Nem sárga, biztos. Szerintem fehér, szerintem a szürke.
2: Milyenre festjük ezt a házat?
3: Sárigra, mama!
2: Na de az milyen szín? Hát ez a kérdés.
3: Legyen az egész sárig! Na mindegy, legyen a szürke.
2: Úgy jó a... Szürke?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ne? Vagy miért szereti? Fehér?
2: Úgy szép a ház, ha sárig.
3: Ej, de sárig ez a ház.
2: Hát legyen szürke.
3: Jó, akkor legyen szürke.
2: Már csak egy kérdés, menjen. Egy kérdés.
3: Mit nézek, az angyalok hintójában gyönyörködik? Na hát, az angyalok hintójában. Szerinted nem a göncöl szekér, tehát nem mentek bele ilyen...
2: Igen. Naplementét, vagy pedig cseriholdat.
3: Csillagászati fogalmakba. Szerintem
2: angyalok hintója. Angyalok hintója.
3: Én a naplementére szavazom.
2: Vagy a naplemente, vagy a telihold, de a telihold az biztos, mivel népi dolgokról van szó, az biztos nem angyalok hintója.
3: Ne, szerintem
2: naplemente
3: sem.
2: Lenne?
3: Ha hát ha már hintó, akkor tudod, hogy elmennek, vagy valami, mit tudom, akkor lehet, hogy inkább az a naplemente. Most a teli hold az emlékeztet az angyalok bármilyen.
2: Mi a naplemente?
3: Hát nem tudom, ott az a pompa, meg az a gyönyör, az a, érted, az a...
2: Na, akkor legyen. Nem
3: tudom, jelöljük
2: meg. Naplemente, nyomd meg, mert vége lesz.
3: Szépség.
2: Na nézzük. Nézd, ellenőrizzük le.
3: 7/10!
2: Hát
3: vagy 10 per 7.
2: Kell mennünk a legelős körülmény.
3: Ennyire jó.
2: Na nézzük át, mik a jó válaszok.
3: Miből iszik, aki facsanakot tart a kezébe, fából faragott pohárból.
2: Hát ezt reálisan, ezt nem tudtuk, csak véletlen eltalált.
3: Nem zártuk ki. Na itt van, ezt elrontottuk, a habda az lábmelegítő harisnyaféleség, nem pedig posztókabát.
2: Lábmelegítő harisnya fényes.
3: Na, ezt is tudjuk. Jó. Akkor itt a remisz, az pedig erdős mocsaras terület. Ezt is eltaláltuk. Rémisztő remisz. Jó, jó volt.
2: De ez a remisz, ez rögtön a tudod, mi jutott eszembe, a vajág, ahogy megyed a mocsaras a területen, remisz, hogy harcol.
3: Igen, ez...
2: Mondja, hogy megyek a remiszbe.
3: Megyek a remisz. Remiszen találkozunk.
2: Szóval mibe pakol, aki acskóba teszi a dolgot? Hát ugye zacskó, de ez azért, mert nagyon sokan mondják a mai napig, hogy acskó.
3: Igen,
2: acskót
3: igen.
2: Kér hozzá? Mondom, elnézést, micsoda? Nem mondok acskó. Ilyet.
3: Igen.
2: Vágom, hogy miről van megállítod. Szó.
3: Okay. Mivel fenyeget, aki kancsukát tart a kezébe, korbáccsal, ezt igen. is eltaláltuk. Az ángyit is eltaláltuk, fiú testvér felesége.
2: Nagyon jó.
3: A tyúkot is eltaláltuk, milyen állat a tik tyúk. Milyen ruha, cuccaj, látod, gombos bőr mellé.
2: Mondom én, hogy
3: vedd fel a cuccajod, mama.
2: Fölveszem én szép cuccajom.
3: Mama, hova tetted a cuccajod? Igen.
2: Nem ilyeneket.
3: Vedd fel mellé szép cuccajod, mama.
2: Dávid, van neked cuccajod? Van neked otthon cuccajod? Ünnepnapokon felveszel a szép cuccajt. Hát fogalmas, hogy miről van szó. Hülyéskedünk.
3: Mindegy, van egy teszt is, ez igen. volt a kérdés, hogy milyen cuccáj.
2: Utána. Milyen követ szín a sárig?
3: Hát na? Ez mellé. Ez sárga.
2: Sárga.
3: Hát egyből kizártuk a sárgát.
2: Hát túl egyértelmű volt a válasz, pedig úgy látszik, hogy ez a válasz.
3: De cuccajos ez a köz... Na igen.
2: Nem, ez... azért milyen. Vigyázz.
3: A hát... tiszta szobába, de cuccajosra festetted.
2: Nem cuccajos,
3: sárig. Sárigra festetted a... tiszta szobát, ahol a cuccajt tartod.
2: Igen. Zoltán, mit tettél a cuccajoddal olyan sárikszidű? Hát...
3: Na, és képzeld, hogy az angyalok hintója az a göncölszekér. Paf!
2: Ó, az is milyen egyszerű lett volna. Van ott egy ilyen fazon a göncölszekérre.
3: Ez ilyen asszonomiai fogalmakon már így benne voltak, hogy akkor az a göncölszekér.
2: Jó,
3: vagy
2: egy kis kémlelték az egész.
3: Az biztos, csak hogy erre volt magam. Egy ilyen
2: én nem szoktam ilyen szép kifejezéseket mondani, mint az, hogy kémlelték az eget.
3: Kémlelték.
2: Ez ilyen más szóval is.
3: Nem nyilván kémlelték, régen, csak nem gondoltam, hogy
2: régen sokan konkrétan kémlelték az eget.
3: Feltűnt a göncölszekér.
2: Te mesélsz ilyen régi időkről, akkor mindig úgy van. Annak idején sokan kémlelték az eget.
3: Igen.
2: Miközben cucókába. Mivel vagy? Cucaj?
3: Cucajukból.
2: Cucajukból
3: kémlelték az eget. Az atyafiak.
2: Cucajba.
3: Akik miután megetették a tikket.
2: Igen. Hazatértek.
3: Ángyival az oldalukon.
2: Igen. Hazatértek szép
3: sárikszínű házukba, ahol felvették a habdát.
2: De nem lehet így olvasni.
3: És ittak bort facsankjukból.
2: A régi meséket mindig ilyen megható hangon kell mesélni, nem? De nem tudom, én ezt így képzelem el, de igen. Szóval, de alapvetően jó, de hát ma is tanultunk valamit azért, nem?
3: Sokat tanultunk.
2: Reggeli connecting people-ét, de különben tényleg rengeteg ilyen kifejezés vált, most ez is megküzdöttük, a ne ügyéskedj.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes

0: Szakmát válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
10: Doesn't interrupt. A little demon after dusk.

0: más hirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024-602-850-es telefonszámon kérhető. 024-602-850.
0: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024-455-51-55.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

nem felrázva. A Nespresso. 8 óra 16 perc van, sziasztok, sziasztok, üdvözlök minden kedves rádió hallgatót, ez itt a Nespresso, és mondom, milyen témákat hoztam. Hoztam egy jó kis édes, igazi, aktuális témát, fagylalt. A cukrászdák és a kézműves fagylaltozók mezőnyében ugyanis a Soléa Fantázia nevű fagylalt bizonyulta a legjobbnak, amelyet Molnár Anna Mária készített a budapesti Mikrokozmoszka fagyizóban, és hát ezzel a különleges desszerttel nyerte el lényegében az év fagylaltja 2026-os címet, illetve aranyos vándorkupát is, nem mellékesen. Úgyhogy erről a különleges fagylaltról fogom kérdezni Anna Máriát, mitől ennyire finom és ennyire különleges. Ezen kívül kézműves termékek iránti érdeklődés az utóbbi években egyre nagyobb, hiszen ugye sokan szeretnék tudni, hogy mi kerül a bőrükre. Mészáros Ágnessel fogunk beszélgetni, aki kézműves szappanokat készít. Nagyon különlegeseket, például paradicsomot és szappant is készít. Ez csak egy érdekesség, egy kis trükket csinálja a beszélgetéshez. Ezen kívül hát lassan véget ér az idei labdarúgó világbajnokság, és ahogy ilyenkor lenni szokott, ugye egyre nagyobb a feszültség, már csak a legjobbak maradtak a versenyben. Minden mérkőzésnek óriási a tétje. Az elmúlt hetekben ugye láthatunk meglepetéseket, drámai fordításokat, nagy egyéni teljesítményeket, illetve olyan pillanatokat is, amelyekre még talán évek múlva is emlékezni fogunk. Dóru Alen kollégámmal fogunk beszélgetni az idei foci VB-ről, kicsit fogunk így esélyt latolgatni, illetve arra is kitérünk, hogy miért különleges az idei foci VB. Lényegében, hogy különlegesen vagy egy felejthető VB-ről van szó, ezt a kérdést is meg fogja kapni tőlem Alen. Ezen kívül lesznek itt még érdekességek a mai műsorban. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma is, mint ahogy ezt megszokhattátok. Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkotja a mai csapatot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Friss hírek a foci VB-ben, 8 óra 35 perc van, megvan az első döntő, Spanyolország. Sima győzelem a franciák ellen az elődöntőben. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Mikel Ozsár-Bazel szervezett vezetést, és szerzett vezetést a 22. percben. A Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt pedig a Real Sociedad csapatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjében, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nap korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a második párharc vesztesével.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Egy közérdekű info azoknak, akik vonatozni szoktak, mától átlagosan mintegy 10%-kal emelkedtek a belföldi vasúti jegyárok Szerbiában. A Szerbiavusz tájékoztatása szerint a tarifa módosítása, a szolgáltatások színvonalának a növelése, az értékesítési rendszer korszerűsítése, az új szerelvények beszerzése, valamint a folyamatban lévő vasúti beruházások finanszírozása miatt van szükség. A Szabadka-Belgrád vonalon a régió járaton 880 dinárról 970 dinár emelkedik az ár, az interrégió vonatokra pedig 960 dinár helyett 1060 dinárba kerül majd a jegy. Az Intercity vagy a Szokó menetjegy ára 1100 dinárról 1210 dinárra módosul helyjegy nélkül. Szabadka-Pétervárad vonalon a régió járaton 632 dinárról 702 dinárra emelkedik az ár, az interrégió 712 dinárról 792 dinárra módosul. Az Intercity Szokó menetjegyára pedig 852 dinár helyett 942 dinárba kerül. A Pétervárad-Belgrád vonalon a régió 494 dinárról 549 dinárra, az interrégió 960 dinárról 1060 dinárra, az IC menetjegy ára pedig 614 dinárról 679 dinárra módosul.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk.

0: 061 664 20 81.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz. Young money, young money.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 9 óra 15 perc van, a folytatásban néhány szó az időjárásról, hát napsütéses és meleg napunk lesz ma, Vajdaság északi részén azonban csapadék is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul. A következő napokban folytatódik a meleg időjárás, csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet, ugyanakkor helyenként záporok is előfordulhatnak. A magas hőmérséklet a közérzetünkre is hatással lehet. A frontérzékenyeknél álmosság és koncentráció csökkenés is jelentkezhet, a szívbetegeknek pedig továbbra is fokozott óvatosság ajánlott. A nap legmelegebb időszakában elengedhetetlen a megfelelő UV-védelem, mivel az UV-sugárzás nagyon magas értékeket érhet el a mai nap folyamán, illetve az egész héten folyamán.
0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Manorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusom

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Vajdaság hangja. Pannorrádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: 9 óra 32 perc van, a folytatásban egy nagyon jó kis programot ajánlok. Szombaton ünneplik a Fagylalt világnapját, és Nagy Kikinda idegenforgalmi szervezete programokkal ünnepli ezt a különleges világnapot. A rendezvény 19 óra 30 perc akkor kezdődik a Városháza előtti téren, ahol a legkisebbek, a Láne gyermekszínház tagjai fogják várni egy interaktív foglalkozással a legkisebbeket. 20 órakor a nagyobb gyerekek Fagylalt keresőjátékban vehetnek részt, amelyben felfedezhetik a város központjának a látványosságait, a szervezők pedig számítanak az érdeklődőket. Tehát ki, hangsúlyozom, hogy Nagy Kikindáról van szó.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: 9 óra 46 perckor hoztam egy igazi hamisítatlan vajdasági programot. Vasárnap tartják meg hajdújáráson a Rózsa Sándor Fesztivált a foci pályánál található zöld központban. A főzőversenyre a csapatokat 8.30-ra várják, 9 órakor kezdődő megmérettetés után 10 órától Toni, Tomi és Tibi élő zenével szórakoztatja majd a jelenlevőket. Ekkor kezdődik el majd a betyár próba is, és a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások is ekkor indulnak. Délben ebédre invitálják a látogatókat, akik a menü szerint birka paprikás, gazdag gulyásleves, pieszkavica és rostonsült csirkecomb közül válogathatnak majd. Eredményhirdetés 15 órakor várható majd, bővebb tájékoztatása 061-152-3746-os telefonszámon, vagy a helyi közösség épületében kapható. What

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a

0: legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Let's Rebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs
1: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-éig kifizetik, jelentette be a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alapigazgatója. Reja Ognjanović a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiken pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Ognjanović egy új kezdeményezést is bejelentett. A cél, hogy minél több magánegészségügyi intézmény és laboratórium csatlakozzon a kedvezményrendszerhez. Ez elsősorban a vidéken élő nyugdíjasok számára jelenthet javulást. Hangsúlyozta, hogy a következő 20-30 napban sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. Mától átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. Szabadka és Belgrád között az Intercity vonatra, illetve a Szokóra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk majd fel. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is. A mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszony falva, Sajkás György és Csurok tartozik. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be. Szerbiában jelenleg 496 gazdaságban, 18 önkormányzat területén és 8 közigazgatási körzetben mutatták ki a betegséget. Igényelhető a tejprémium a második negyedévre, áll a mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatóságának nyilvános felhívásában. A kérelmeket augusztus 14-éig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-poc cicái portálon keresztül. A tejprémium 2026 április 1-e és június 30-a között előállított és leszállított nyers tehén, jó és kecsketej után igényelhető.
1: Sport.
4: A spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. Az Európa bajnok spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban, 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.
1: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 29 fok van, napsütéses és meleg napunk lesz ma, Vajdaság északi részén azonban csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul. A következő napokban is folytatódik a meleg időjárás, csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet.
1: 91,5 MHz, Pannon Rádió, a te hangod. Reklám.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Panorádió, a te hangod, de a kézműves termékek iránt érdeklődés az utóbbi években egyre nagyobb, hiszen sokan szeretnék tudni, hogy mi kerül a bőrükre, és szívesen választanak természetes alapanyagokból készült termékeket inkább. A szappankészítés ugyanakkor nem csak egy szakma, hanem akár egy kreatív folyamat is lehet, amelyben ugye a természet és a kézművesség találkozik. A beszélgető partnerem a folytatásban Mészáros Ágnes lesz, aki Vajdaságban készít különleges természetes kézműves szappanokat, rozmarin, zsája, levendula, kávé, aktív szén, vagy akár paradicsom, ezek mind megtalálhatók a műhelyében készülő szappanok között. Hogy hogyan kezdődött ez az út, miből készül egy valóban természetes szappan, és miért olyan különlegesek a kézzel készült termékek, erről beszélgetünk a következő percekben. Szerbusz, üdvözöllek a Panorádióban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Érdekelne, Ági, hogy honnan indult a szappankészítés iránti érdeklődésed? Honnan jött ez a hobbi, ez a szenvedély?
1: Hát igazából már elég régen volt az, hogy először én szappankészítéssel próbálkoztam. Igazából már nem is emlékszem, hogy honnan jött az ötlet. Szerintem csak láttam vásárokban, illetve interneten ezeket a kézműves szappanokat, és nagyon megtetszettek. És akkor szerintem valami ismerősömtől kaptam egy receptet, ami még ugye ez a főzős szappan eljárással készült szappannak a receptje volt, úgyhogy azzal is próbálkoztam először, de aztán átváltottam a hideg eljárásos szappan készítésre. Ugye a főzés az a régi módszer, ami hát pár óráig kell főzni a szappant, és akkor már használható is. A hideg eljárásnál pedig lassabb a folyamat, a szaponifikáció, és akkor csak körülbelül 1-2 hónap múlva fog beérni a szappan, végbe menni a szappanosodás. És ezt a hideg eljárást választottam.
0: Mesélj nekem egy kicsit magukról, az alapanyagokról. Milyeneket használsz, és miért fontos neked az, hogy 100%-ban természetesek legyenek?
1: Nem úgy indult, hogy 100%-ban természetesek, mert volt mindenféle túl színezett, hozzáadott szín és illat az elejében, de igazából ez a 100%-os természetes irányba azt terelt, hogy ez iránt érdeklődnek az emberek, hogy ugye ne legyen hozzáadott szín, illat, hanem minél több természetes alkotó része legyen a szappannak. Legtöbbször növényi olajokat, zsírokat használok, és de volt már, hogy disznózsírt használtam. Szóval ugyanolyan jó szappan keletkezik belőle, mint a növényi eredetű zsírokból, olajokból. És akkor hát itt van egy pár alapolaj, zsír, ami szinte mindegyikben benne van, mindegyik szappanomban, de van olyan, amelyik egyikben van, másikból kimarad, tehát amik kisebb arányban vannak benne, és amiket változtatok.
0: Ugye a kínálatban különleges változatok is vannak, például paradicsomos, aktívszenes, mákos vagy rozmaringos szappan. Hogyan születnek meg ezek az ötletek, hogy mi alapján választott ki őket?
1: Úgy szoktam, hogy interneten keresgélek kézműves szappanokat, és akkor, ahogy nézem őket, akkor így inspirálódok, hogy hú, milyen színek vannak, meg ezt hogy lehetne kapni, ezt a színt, vagy bármilyen növényből készült, vagy nézem azt ugye, hogy aktuális dolog legyen, amit most például a paradicsom ugye most nyáron így aktuálisabb, mint télen, most már télen is elérhető, de hát ilyenkor érik itt felénk. Tavaly csináltam dinnyéset is például. Hát nem olyan sikeres lett, mint ahogy elképzeltem, de kinézetre nagyon szép volt, csak oda azért kellettek mesterséges színek, úgymond, illetve dinnye illat, ami megint csak ugye nem természetes, de hát van, akinek ezek tetszenek, ugye, ami mutatós, főleg ha ajándékban lesz a szappan.
0: Az ajándékokat említed, melyik szappan a vásárlók kedvence, meg melyik a te kedvenced?
1: Az én kedvencem a kávés szappan. Mindjárt mondom, hogy miért. Azért, mert egészen egyszerűen nem kell bele semmi plusz illatot, illetve színt tenni, hogy olyan legyen, amilyen. Tehát a kávé már magában ad egy sötétbarna színt, egy kávé illatot, egy kellemes, természetes illatot, illetve ami még jó, hogy a kávézatot is beleteszem a szappanba, és ugye az az őrölt kávészemekből van, így az egy hámlasztó hatást is ad rögtön a bőrnek. Úgyhogy én nekem személyesen az egyik kedvencem a kávészappan. Na most, hát vannak, akik kifejezetten ugye kérik, hogy természetes szappan legyen, tehát körömvirágos, vagy rozmaringos, vagy amiben nincs ugye plusz illat és szín. De aki, ugye, amint említettem, hogy ajándékba szeretné, annak lát, hogy az számít, hogy mutatósabb legyen. Csináltam már málnás szappant, ahova ilyen liofilizált málnát raktam, és akkor az ilyen málnás joghurt hatást keltett a kinézete a szappannak, úgyhogy hát ilyeneket is szoktam. De többnyire úgy vettem észre, hogy inkább azt keresik az emberek, hogy természetes legyen.
2: Milyen visszajelzések futottak be eddig hozzád? Futott-e be hozzád például valamilyen siker vagy pozitív történet, hogy mondjuk eddig bőr problémák voltak, aztán pont a te szappanod hatására javult meg a helyzet?
1: Igen, van egy ismerősöm, aki konkrétan azért vásárolt tőlem szappant, mert mondta, hogy a boltitól, hogy irritált, piros lesz a bőre, és ezektől meg nem, az enyémektől, úgyhogy tehát, hogy vannak igenis pozitív hatások, illetve más helyen is hallottam, hogy van ez a probléma, hogy nagyon érzékeny valakinek a bőre, és hogy ők is próbálkoznak majd természetes szappanokkal.
2: Érdekel, hogy hogyan kell megőrizni egy kézműves szappan minőségét? Tehát mire érdemes figyelni a használatát, illetve a tárolását követően? Mert konkrétan azért kérdezem, mert én nagyon szeretem ezeket a kézműves szappanokat, de sokszor megtörténik, hogy például véletlenül elájztatom, nem jó tartóba tartom. Milyen gyakorlati tanácsaid lennének a vásárlóknak?
1: Szerintem ez nem csak a kézműves szappanra igaz, hanem bármelyikre, hogy ugye ne vízbe tartsuk, mert akkor megszívja magát vízzel, és akkor így szétmálik. De például a kézműves szappanoknál fontos már a készítéskor, hogy ne legyen túl sok szabad zsír benne. Tehát ugye a szaponifikáció az sosem úgy van készítve a recept, hogy teljesen az összes zsír szappanosodjon, hanem maradjon szabadon is valamennyi zsír, és akkor ennek a százaléka, ennek a szabad zsíroknak a százaléka, hogy mennyi, az fontos. Tehát ilyen 8-10%-tól ne legyen több, mert akkor előbavasodik például. Na most a színek szempontjából meg az a fontos, hogy ne legyen direkt napfénynek kitéve, mert akkor ugye elhalványodnak az intenzívebb színek, úgyhogy hát ilyen tanácsokat tudok adni esetleg.
2: Van-e valami új illat, vagy különleges szappan, ami így jelenleg esetleg dolgozol, vagy így álmod megvalósítani?
1: Igazából most így nem is tudok mit mondani erre, mert gondolkodom, hogy kókuszos szappan csináljak, amit már egyszer próbáltam már régebben csinálni, és hát nem túl sikeres lett, mert eltúloztam a darát, a kókusz reszeléket benne, és túl sok lett, úgyhogy majd lehet, hogy egy újabb körbe próbálkozok vele. Illetve banános szappan van még terve. Hát majd alakul, meglátom, hogy még mi jut eszembe.
2: Ha egyetlen szappant kellene valakinek ajánlani, aki még nem használt, vagy nem próbált kézműves szappant, akkor melyiket ajánlod neki?
1: Mindenképp a kávésat.
2: Gondoltam, hogy ezt fogod mondani.
1: Igen, nem lehet elrontani. Egyszerűen tényleg illatra, színre nem, nincs vele sok dolog, meg abszolút nyerő. Úgyhogy azt ajánlanám mindenképp a kávésat.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy egy picit bele tudtunk lesni a szappankészítés rejtelmeibe is.
1: Én is köszönöm a felkérést.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: Te hangod.
0: Panorádió, te hangod. 10 óra 35 perckor hoztam egy zenei programötletet. A Palics Park Kft. Az idén is megszervezi a hagyományos nyári koncertek a Zene Pavilonban rendezvénysorozatot, a Palicsi Zene Pavilonban. A koncertsorozat célja egyértelmű gazdagítani Palics kulturális kínálatát. Mondom, hogy mikor lesznek a következő koncertek. Vasárnap a Piazza Italia olasz kulturális központ mutatkozik be pop és rock zenével. Július 26-án a Juhász zenekar és barátai autentikus magyar népzenét adnak elő. Augusztus 9-én az Emotion Locomation együttes pop és rock zenével fog fellépni. A koncertek vasárnaponként 19 órakor kezdődnek, a részvétel pedig ingyenes.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

Hafkor és most. Hafkor és most.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatnivalója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-éig kifizetik, jelentette be a nyugdíjasok.

0: Díj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanovic a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiken pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Ognjanovic egy új kezdeményezést is bejelentett. A cél, hogy minél több magánegészségügyi intézmény és laboratórium csatlakozzon a kedvezményrendszerhez. Ez elsősorban a vidéken élő nyugdíjasok számára jelenthet javulást. Hangsúlyozta, hogy a következő 20-30 napban sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. Mától átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. Szabadka és Belgrád között az Intercity vonatra, illetve a Szokóra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk majd fel. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is. A mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszony falva, Sajkás györgye és Csurok tartozik. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be. Szerbiában jelenleg 496 gazdaságban, 18 önkormányzat területén és 8 közigazgatási körzetben mutatták ki a betegséget. Igényelhető a tejprémium a második negyedévre, áll a mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatóságának nyilvános felhívásában. A kérelmeket augusztus 14-ig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-poc cicái portálon keresztül. A tejprémium 2026 április 1-e és június 30-a között előállított és leszállított nyers tehén, jó és kecsketej után igényelhető.
1: Sport.
0: A spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe is, vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 29 fok van, napsütéses és meleg napunk lesz ma, Vajdaság északi részén azonban csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul. A következő napokban is folytatódik a meleg időjárás, csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt. Hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Megnyílt a Real Chocolate üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop, újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Reklám.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: a 91,5 MHz-en.
1: Panorádió.
2: 11 óra 18 perc van a műsorunk folytatásában, pedig útinfó. Olvastam az egyik csoportban, hogy érdemes figyelni az iskolák környékén, mert hogy a rendőrök előszeretettel szeretik ellenőrizni azt, hogy betartsátok-e a sebességkorlátozásokat, a 30 km/h sebességkorlátozást az iskolák környékén. Tudom, hogy nincs iskola, de ettől függetlenül a szabály a szabály, úgyhogy erre talán érdemes fokozottan figyelni, a büntetés az sosem jön jól, meg hát általában ne száguldozzatok, meg a biztonsági az természetesen legyen mindig bekötve, ez egy nagyon fontos dolog. Nézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeknél. 50 perces a várakozási idő Horgos 2-nél, ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart. Hát fél órát kell várakozni Ásotthalomnál, úgy látom, hogy a többi átkelőnél nincsenek említésre méltó sorok. Szerbia bejáratánál fél órát kell várakozni a Horgosi nagyhatáron, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, amennyiben frissebb infótokon írjatok nekünk bátran, akár Viberen, akár Messengeren, üzenetben ki mit szeret, 0636 21 605.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Pannon Rádió, a te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod. A fagylalt nyáron szinte mindannyiunk kedvence, de vannak alkotások, amelyek így messze túlmutatnak egy hűsítő finomságon. Kreativitás, kiváló alapanyagok, szenvedély és rengeteg munka kell ahhoz, hogy egy fagylaltból országos bajnok szülessen. Az év fagylaltja 2026 versenyen idén a cukrászdák és kézműves fagylaltozók kategóriájában a Solea Fantázia nevű fagylalt bizonyult a legjobbnak. Az aranyérmes desszert tehát Molnár Anna Mária készítette a budapesti Mikrokozmosz fagyizóban, amellyel nem csak az év fagylaltja címet, hanem a rangos vándorkupát is elnyerte. Hogy mi rejlik a Solea különleges ízvilága mögött? Hogyan születik egy díjnyertes fagylalt, és milyen érzés átvenni ezt az elismerést arról magát a készítőt? Anna Máriát kérdezem most a folytatásban. Szerpusz, üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, én is megkívánok, üdvözlöm hallgatókat.
1: Gratulálok először is a díjhoz, az elismeréshez. Rögtön térjünk a lényegre, mitől különleges, milyen ízvilágra számíthat az, aki megkóstolja ezt a különleges fagylaltot.
2: Solea egy trópusi, mediterrán ízvilágot sugalló fagylalt. Itt a név is utal rá, a Solea az egy ilyen napsütést jelent, vagy napsütéstre utal, és egy kókuszos szorbét kell elképzelni, ami egy nagyon krémes állagot képvisel. Ezen van egy mandarinos kurkumás, egy ilyen öntet, mi cukrászok vagy fagyisok úgy mondjuk, hogy variegátó, de hát öntetként a legegyszerűbb így beazonosítani, és ehhez kiegészíti egy kókuszos, mandulás, kakaóvajas, ropogós elem.
1: Azt a mindenit összefutott a nyálos számban, ez nagyon-nagyon eltaláltátok, nem hiába a díj. Érdekel, hogy honnan jött az ötlet? Hogy tudjuk ezt így elképzelni a készítési folyamatot? Tehát mennyi idő alatt születik meg egy végleges recept? Tehát az érdekel, hogy így mióta kísérleteztek.
2: Én télen kezdtem el foglalkozni ezzel az ízvilággal. Rendszeresen fogyasztottam kurkumát, nagyon jó, jótékony hatásai vannak, nagyon erős antioxidáns, és a mandarin, ami volt még nekem kiinduló pont, ezen kívül egyik téli estén megnéztem, mi van otthon a konyhában, volt még ezenként ananász és kókuszvíz, és ebből készítettem egy smoothie-t. És annyira megtetszett az íz kombináció, hogy beindult a fantáziám, hogy akkor ebből készítsünk fagyit. Első körben egy szorbét készítettem, így teszt jelleggel, de hogy nem volt nagyon izgalmas. Tehát jött ez az ízvilág, de nem volt izgalmas, és akkor jött a következő gondolat, hogy akkor inkább egy öntet készüljön ebből a kurkumás, mandarinos ízvilágból, és itt a kókusz az, ami lehetne egy ilyen fagylalt alapelem, amire ez így rá tudna kerülni. És akkor itt volt több kísérlet, hogy gyümölcsök aránya, hogy ananász, ugye van még benne yuzu is ebbe az öntetbe, és utána pedig a legvégén jött hozzá ez a ropogós elem, és akkor így lett az egész, szerintem egy viszonylag komplex fagylalt.
1: Az érdekel, hogy mennyire más egy versenyre készített fagylalt, mint amit a vendégeknek így nap mint nap kínáltok. Máshogyan készül?
2: Nem, pont ugyanúgy készül, sőt, minden ugyanaz, alapanyag. Talán annyi kis különbség lett, hogy egy versenyen külön pontozzák külön a lakot is, és ott nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy egy fagylalt hogy néz ki, mennyire dekoratív, mennyire szép, csak ehető díszeket használhatunk, akkor a kanalizásból ne legyen útba ezek a dekorációk, szóval maximum mennyi lehet a különbség, hogy napi szinten mi nem csinálunk egy ilyen nagyon különleges dekorációt, de alapanyag ízben, elkészítésben ugyanaz.
1: És te hogyan dekoráltad a fagyit?
2: Hát pont nekem a versenyen nem annyira volt sikeres a dekoráció. Igazából rétegeztem a fagylaltot, szépen lesimítottam, és középre egy ilyen hullámot próbáltam kiszedni a kókuszból, és azt körbeöntöttem ezzel az öntettel, hogy egy ilyen kis sziget lenne, és ezt gyümölcsökkel tűzdeltem még körbe a kis szigetet, és mivel nagyon meleg volt a helyiségben, ahol fagyasztottuk a fagylaltot a versenyen, nem tartottak igazából ezek a gyümölcsök a helyük, nem maradtak a helyükön, úgyhogy ott annyira nem sikerült, de azóta már többször megcsináltam, hogy szépen, és mi is tudjuk használni ezt fotóként, akár a interneten, vagy bárhol.
1: Érdekel, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást egy versenyfagylalt elkészítésében. Konkrétan versenyfagylalt, nem sima fagylalt. Talán épp a dekorációs esetedben.
2: Igen. Szerintem arra kell figyelni, hogy egy szakmai zsűri milyen szempontokat vesz alapul. Itt fontos egy állag, egy textúra, az ízharmóniák, hogy mennyire jönnek egymás után az ízek, hogy szépen így jön az egyik a másik után, és mennyire egészítik ki egymást. A hétköznapokban is szerintem a vendégek tudat alatt ezt érzik, hogy mikor valami tetszik nekik, csak ott figyelni kell itt ezekre a kis apró részekre, valamint arra, hogy egy fagylaltnak a receptúrája szépen kiegyensúlyozott legyen, tehát ott vannak alapanyagok, amitől egy állag tökéletes tud lenni, és ennek a egyensúlya fontos, hogy meglegyen.
1: Azt szokták mondani, hogy az alapanyagok ugye a legfontosabbak. Számodra mennyire fontos az, hogy az alapanyagok szezonálisak vagy helyi alapanyagok legyenek? Meg például a zsűri ezt mennyire tartja fontosnak?
2: Fontos. Itt azt tudni kell, hogy volt a évfagylaltja versenyen egy hető erdő kategória, ahol a Magyarország erdőjében megtalálható ehető alapanyagokból kellett készíteni fagylaltot. Azt el kell mit csak egynem, ezt is megnyertem.
1: Aztán.
2: És ez egy nagyon, nagyon szívhez szóló téma volt, mert nagyon jó lehetőségek vannak ebben a témában. Ezen kívül én amúgy a fagylaltozónkban vannak olyan helyi, tehát Magyarországon megtermő gyümölcsök, például a füge, a őszi barack, sárga barack, vagy bodzavirág, amit így abszolút figyelek arra, hogy ezt mindig be tudjam szerezni. Ezen kívül, ami minőségi alapanyagokból dolgozunk, ami nyilván nem felelhető Magyarországon, az pürékből, mondjuk egy gyümölcspürétből próbáljuk a mangót pótolni.
1: Az utóbbi években rengeteg különleges íz jelent meg. Szerinted merre tart most a fagylaltkészítés világa? Én így az ízkombinációkban rengeteg extremitást láttam. Mennyire mernek kísérletezni a fagylaltozók? Mert egy dolog, hogy nem tudom, valaki előáll egy savanyú borkás fagyival, de ezt megismerik kóstolni, te hogyan látod?
2: Hát én azt látom, hogy vannak kreatív, különleges ízkombinációk, vannak meghökkentő. Vagy ha meghökkentőről van szó, az emberek lehet, hogy egyszer elmennek, megkóstolják, de nem biztos, hogy legközelebb is kérni fogják. Én inkább olyan fagylaltokat szeretek készíteni, ami inkább visszajönnek, és mert hogy íz lett nekik. Tehát legyen inkább kreatív, lehet különleges, de hogy nagyon meghökkentőt én nem annyira tudom elképzelni így rendszeresen nálunk, mert az csak ilyen odavonza a tekintetet, az embereket, megkóstolják egyszer, és akkor lehet, hogy többet nem.
1: Térjünk vissza egy kicsit a Soleára. Milyen visszajelzéseket kaptatok a vendégektől? Megnőtte például az érdeklődés? Voltak-e, akik kifejezetten azért mentek, ugye, hogy megkóstolják a ti fagyitokat?
2: Mióta a verseny volt, folyamatosan vannak olyan vendégek, akik azért jönnek, hogy megkóstolják ezeket a fagylaltokat. Ha jön egy család, akkor általában a gyerekek a saját kedvenc ízeiket válasszák, de a szülők akkor rendszeresen. Tehát válasszák, igen. Tehát azért jönnek, hogy megkóstolják a Soleát és a többi fagyit is, ami még nyert.
1: Van-e olyan íz vagy alapanyag, amellyel még azért úgy szeretnél kísérletezni, csak még úgy nem tudom, nem jött összed? Vannak-e ötleteid?
2: Vannak. Amivel még eddig nem annyira kísérleteztem, bár kurkuma is mondható gyógynövénynek, de hogy mindenféle gyógynövény, ami kellemes, aromás ízű, tehát nem a jótékony hatása lenne elsősorban a cél, hanem inkább egy ilyen kellemes ízkombináció, akár gyümölcsökkel kombinálva.
1: Mit tanácsolnál azoknak a fiatal cukrászoknak, akik egyszer szintén szeretnék elnyerni az évfagylaltja címét? Illetve gondolkodsz-e az újra jelentkezésen?
2: Szerintem fogok újra jelentkezni jövőre is, mert nem csak az elismerés, hanem maga a tapasztalatgyűjtés, ami miatt én nagyon szeretek ezekre a versenyekre menni. Rengeteg barátot szereztem, szakmai barátot ilyen versenyeken, és ha valaki szeretne, én azt gondolom, hogy tanulni kell rengeteget hozzá, tehát képezni önmagát, akár autodidakta módon, szakkönyvekből, akár ilyen tanfolyamokon, ami kimondottan fagylalt témában történik. Ezen kívül szerintem kicsit azért megszállottnak is kell ezekkel a dolgokkal kapcsolatban kísérletezni.
1: Maradt még egy kérdés, amit muszáj feltennem. Ugye nap mint nap a fagylaltok körül forogsz, és erről szólnak a mindennapjaid. Biztos sok mindent láttál is, kóstoltál már. Mi volt eddig a legfurcsább ízpárosítás, amivel valaha találkoztál, illetve van-e olyan íz, amit így te nagyon szeretsz, de a vendégek valahogy úgy nem, vagy úgy kevésbé?
2: Hát, megmondom őszintén, én biztonsági játékos vagyok, tehát én nagyon különleges ízeket nem nagyon szeretek kóstolni, inkább a kreatívabb, izgalmasabb ízkombinációkra szoktam kíváncsi lenni. Sokszor az van, hogy a pult elé állok, egy idegen pult, vagy akár utazás során, és így már szemmel így végig kóstoltam, és akkor lehet, hogy nem is kérek belőle, de hogy talán Olaszországban volt egy ilyen érdekes, hogy egy ricotta fagylalt volt egy ilyen mézes, krémes öntettelésében, ami mirtusz bogyós vagy mirtuszos ropogós elemmel, ez egy bogyónak a termése, nagyon izgalmas ízkombináció volt. Magam részéről pedig általában olyan fagyik vannak, amik a kulcsban állunk, amit én is szeretek, és a vendégek is. Eleinte volt egy grapefruit aperol kombináció, egy ilyen szorbé. Ez az egyik kedvencem volt, egy elég kesernyés fagylalt, én nagyon szerettem az ilyen kesernyés ízeket, és eleinte nem volt annyira népszerű, de most bármikor kikerül a pultba, akkor gyorsan elviszik.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést, én nagyon érdekesnek találtam, hogy egy kicsit bele tudtunk lesni így a fagylalt készítés rejtelmeibe, sok kreatív ötletet kívánok neked a jövőben.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre, Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Szeptemberben kapják meg a nyugdíjasok a támogatást. A hőhullámok és a kiszáradás került fókuszban az Újvidéken megszervezett klímakonferencián. A napraforgónak is hiányzik az eső. Eláruljuk, hogyan vigyázhatnak házi kedvenceikre a nagy melegben. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Jönnek a részletek. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-éig kifizetik, jelentette be a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alapigazgatója. Reja Ognjanovic a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiken pontosan

0: Látják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Ognyánovics egy új kezdeményezést is bejelentett. A cél, hogy minél több magánegészségügyi intézmény és laboratórium csatlakozzon a kedvezményrendszerhez. Ez elsősorban a vidéken élő nyugdíjasok számára jelenthet javulást. Hangsúlyozta, hogy a következő 20-30 napban sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. A 21. század egyik legnagyobb kihívásáról, a klímaváltozásról, illetve ennek emberre, élővilágra gyakorolt hatásáról tartanak többnapos nemzetközi tanácskozást Újvidéken. 46 ország, 215 szakembere keresi a választ a kérdésre, hogyan lehet megóvni az embereket, a természetet és a városokat az éghajlatváltozás okozta hőhullámoktól és kiszáradástól. Loboda Árpád összeállítása.
1: A 24. nemzetközi biometeorológiai kongresszus résztvevői a klimatikus viszonyok változására nem a jövő kihívásaként tekintenek, hanem olyan jelenségre, ami mindennapjaink részévé vált már. Befolyásolja a közegészségügyet, a várostervezést, a környezetvédelmet, a mezőgazdaságot. A rendezvény idei szervezője az Újvidéki Egyetem természettudományi matematikai kara, amely rendszeresen szervez szakmai konferenciát. Stefan Szávics egyetemi tanár elmondta, globális jelenséggel kell megküzdeniük a szakembereknek. Szerbiában is, ahogy világszerte, kisebb-nagyobb különbségekkel érezzük a klimatikus változásokat. Ha Szerbiáról és a régióról beszélünk, mi leginkább a hőterheléstől szenvedünk. A hőség és a hőhullámok jelentik a legnagyobb gondot a szezonban, különösen nyáron. 10 nappal ezelőtt egy nagyon intenzív hőhullámunk volt, ez pedig közvetlenül hat az emberek egészségére. A biometeorológia elsősorban az emberre összpontosít, hogy viseli a klimatikus szélsőségeket, és hogyan lehet segíteni, hogy ezt valamilyen módon enyhítsük, hogy a lehető legjobb módon alkalmazkodjunk ezekhez az éghajlati változásokhoz. A klímaváltozás kérdésével az Újvidéki Egyetemen is foglalkoznak, a nemzetközi konferenciának köszönhetően pedig a szerbiai szakemberek is olyan lehetőségekhez jutnak, amelyek önerőből elérhetetlenek lennének. Szerdján Roncsevics, az Újvidéki Egyetem természettudományi matematikai karának dékánja. Ez mindenképp lehetővé teszi számunkra, hogy a kutatóink számára elérhetővé váljanak kísérleti lehetőségek is, amelyekkel mi nem rendelkezhetünk, mint a legnagyobb intézmények, mivel ezek finanszírozásához kifejezetten sok eszköz kell. Így a mi kutatóinknak más országok kutatóival karöltve sikerül kifejezetten minőségi kutatásokat végezni, olyanokat, amelyeket mi magunk a saját kísérletünkkel, kapacitásainkkal nem lennénk képesek elvégezni. A 4 napos tanácskozáson 46 országból 215 szakember vesz részt. Scott Sheridan, a Nemzetközi Biometeorológiai Társaság elnöke úgy véli, a fizikai és biológiai kölcsönhatások megértésének kulcs szerepe van a klímaváltozás megértésében. Fontos megértenünk a biometeorológiát, mert mindannyiunkra kihatással van az időjárás. A klímaváltozás drámaian hatott az időjárásra. Szárasság, szélsőséges hőmérséklet, szélsőséges esőzések. A nyár eddig az egyik legmelegebb, vagy a legmelegebb volt Európában. Mindezeknek aránytalan hatása van mindenre, az emberekre, a haszonállatokra és a növényekre. A konferenciának legutóbb az Egyesült Államok adott otthont, a szakmai eszmecserét 3 évente szervezik meg.
0: A nyári hőség és a csapadékhiány egyre komolyabb kihívás elé állítja a vajdasági gazdákat. A napraforgó után jobban viseli a szárazságot, mint a kukorica, de a virágzás időszakában nagy szüksége lenne elsőre. A termelők most abban bíznak, hogy a következő hetek időjárása még segíthet a várható termésen. Annus Beatrix riportja.
2: Vajdaságban már javában sárgálanak a napraforgó táblák, a látvány azonban önmagában még nem garantálja a jó termést, július közepén a növény fejlődése szempontjából kulcsfontosságú időszak zajlik, ezért minden csapadékos nap és minden hőhullám jelentősen befolyásolhatja a jövőbeni betakarítás eredményét. Az északbácskai határban virágzik a napraforgó, de közelebbről már jól látszanak a száraz időjárás nyomai. Több táblán az alsó levelek fokozatosan elszáradnak, miközben a növény a rendelkezésre álló nedvességet igyekszik a virágzat és a kaszatok fejlődésére fordítani. Richter Frányú, szabadkai termelő. Milyen állapotban vannak a napraforgó földek? Mire számítanak, milyen állapotban van most a növény?
3: Hát a napraforgók, ezek elég jól bírják ezt a szárazságot. Egyik a növények közül, ami legjobban bírja. Azt mondják, a trópus a növény, az valójában úgy is néz ki, hogy úgy van, mert az eső hiányában vannak, nagyon szenvednek a többi növények, napraforgón alig, ha meglátszódik már az eső hiánya, némelyik parcellákon, az mind attól függ, hogy mi volt az elővetemény. De ami ilyen buzáv után, vagy tritikál, vagy ilyen kalász után mentek, azok nagyon jó bírják, nagyon jó termések mutatkozik. Úgyhogy már régen mutatkozott ilyen szép termésre a napraforgó, mint az idén.
2: Mire számít egyébként? Megviselheti-e jobban a napraforgót ez a helyzet, hogyha nem lesz csapadék?
3: Szerintem igen, most nagyon szükség van rá. Most idáig nagyon jól bírták, de most elérkezett abba a fázisba, most önti meg a szemeket, szóval nagyon hiányzik az eső. Ha nem lesz csapadék, szerintem összehúzódnak a szemek is ott is, meg kezdnek látszódik, ott ő rajtuk is most már kezd látszódni a levelek, kezdnek lelankulni ebből a melegtől, megviseli biztos a napraforgót, és terméscsökkenés biztosan lesz, de ha lesz egy kis csapadékuk, akkor mondhatom, hogy talán a napraforgókra az idén rekordtermések lesznek.
2: Nem csak a termés mennyisége számít, hanem a magolajtartalma is, hiszen ez nagyban befolyásolja a felvásárlási értéket, mondják a gazdák. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
4: Volt először szárazság, utána ilyen madár varjú invázió, hát azt átvészelték, és utána fejlődtek, hát a csapadék hiány az jelentős volt őnála is, mint minden másnál, de hála Istennek szerencsésen befejeződött a butonizáció, most már a fejek kialakultak, reméljük, hogy kapunk még sok csapadékot, hogy meg tudjanak töltődni a szemek, mert ez hozza majd a termésnek a mennyiségét.
2: Jó évben hektáronként akár 3-4 tonna termés is betakarítható. Az idei száraz körülmények között azonban sok gazda ennél szerényebb eredményre számít. Körmös Lehel, csantavéri termelő.
5: Nem számoltam, de nagyjából a 7. aszályos év, amikor olyan jó középtermés alatti hozamokat várunk. Tudom, hogy több településen voltak nagyobb záporok. Láttam a közösségi oldalakon 30-40, még attól is több litert. Mi sajnos nem ebben a szerencsés helyzetben voltunk. 1-3-4 liter, ennyi jutott nekünk. Ezzel fogjuk a gazdasági évet a napraforgó szempontjából fejezni. Nem várunk egyáltalán jó hozamra. Én azt hiszem, hogy a rosszabb határrészeken, ahol szinte abszolút nem volt eső, vagy még hatványozottabban érvényesül az aszály, ott a 1,5 tonna hektáronként az lesz a teteje.
2: Bár a termés sorsa még nem dőlt el, a termelők szerint most minden kiadós eső aranyat érne a napraforgó táblák számára.
0: A nagy hőség nem csupán bennünket, hanem házi kedvenceinket is megviseli. A nagy melegben fontos, hogy odafigyeljünk rájuk is, és biztosítsuk számukra a megfelelő feltételeket. A forró nyári napokon különösen fontos, hogy gondoskodjunk róluk, hiszen néhány aprósággal sokat tehetünk az egészségükért és a jó közérzetükért. Halász Zoltán riportja.
6: Szakál Laura évek óta tart megmentett házi kedvenceket, köztük baromfikat is. Szerinte kifejezetten fontos, hogy ilyenkor a legjobb, árnyékos környezetet teremtsük meg házi kedvenceinknek, és naponta többször adjunk nekik friss vizet.
7: Folyamatosan ügyelünk arra, hogy árnyékban legyenek, hűvös helyen legyenek a kutyák és a macskák is. A friss víz az óránként biztosítva van, és úgy érzem, hogy a kutyákról és a macskákról több szó esik, amikor a hőségről beszélünk, és a felelős állattartásról. Ugyanakkor én fontosnak tartom, hogy az egyéb állatokról is beszéljünk, hogy téma legyen. Én nem haszonszerzésből tartom a csirkéimet, hanem abszolút házi kedvencek és hobbi állatok, és tényleg folyamatosan ők is óránként kapják a tiszta vizet, a tiszta tápot, valamint behűtött zöldségekkel frissítem őket.
6: Dr. Hegedűs József felhívta a figyelmet, hogy a nyári szezonban kizárólag a kora reggeli órákat, vagy az egészen késő esti órákat válasszuk sétáltatásra, egyéb aktivitásra a házi kedvenceinkkel. Valamint ügyeljünk arra, hogy a víz, amit kapnak, megfelelő hőmérsékletű legyen. A bajmoki állatorvos elmondta, hogy az északi, illetve szibériai kutyafajtákat, például az alaszkai malamutot, a huskyt, a szamojédot, az akitát, vagy a csau-csaut a nyári időszakban érdemes megnyírni.
8: Néha elég, hogy ilyenkor iszik egy tál friss vizet, és már kész a torokgyulladás, vagy bármi ilyesmi. Fagylaltot is kerülni kell, nagyon sokan megkínálják a házi kedvencet, és kis fagylaltal ebből is lehet probléma, főleg ha nagyon melege van. Tehát a kutyák ők nem tudnak izzadni, a tappancsaikor van néhány verejték, mirigy, annyi az egész, tehát néha a húzamosabb ideig egy helyen van, mondjuk fekszik és megindul, akkor láthatunk ilyen nedves kis tappancsholtokat a betonon, tehát azni tudjuk, hogy a talpán egy kicsit képes verejtékezni, de különben lihegéssel és a nyelv kiöltésével hűtik magukat a kutyák.
6: A szakember hozzátette, amennyiben a házi kedvencek nagyon túlmelegednek, intenzíven lihegnek és nyálaznak, akkor erősen javasolt őket langyos vízzel lehűteni, hogy ne érje a felforrósodott testüket a hideg víz általi sokhatás.
9: Sport.
0: A spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdadra rúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Mikel Oyarzabal szerzett vezetést a 22. percben, a Lamine Yamal ellen elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a Real Sociedad csatára értékesítette. A hátvéd Pedro Porro az 58. percben növelte a spanyolok előnyét, amivel beállította a végeredményt. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével. A pontos idő 12 óra 13 perc.
9: Időjárás.
10: Napsütéses és meleg napunk van ma, a Vajdaság északi részén azonban csapadék is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
15: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
16: Bomax.
11: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja.
1: A Presszó folytatásában hoztam egy érdekességet, a klímaváltozás már Olaszország egyik legismertebb élelmiszerét, a parmezán sajtot is veszélyezteti. Az Emilia-Romagna régióban, ahol az egyik világhírű sajt készül, a 40 Celsius fokot meghaladó hűség miatt a tehenek, hát kevesebbet esznek, többet pihennek, és akár 10%-kal kevesebb tejet is adnak ezáltal, ami a sajtkészítést is megnehezíti természetesen. A termelők ventilátorokkal és pár hűtő hűtőrendszerekkel próbálják védeni az állatokat, ez azonban jelentősen növeli az energiaköltségeket. A drágulás a sajt érlelő raktárakat is érinti, ahol a parmezánt legalább 12 hónapig, de akár 3 évig, vagy még tovább is érelni szokták. Az idei hőhullámok idején ezeknek a létnesítményeknek a napi energia felhasználása mintegy 30%-kal is emelkedni tud. A több mint 800 éves hagyományra visszatekintő sajtéves forgalma eléri a 4,5 milliárd eurót, és hát azt is érdemes kiemelni, hogy a több ezer embernek biztosít munkát. A termelők attól tartanak most, hogy a klímaváltozás hosszú távon a mennyiséget, minőséget, illetve a termelés fenntarthatóságát is veszélyezteti.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: A Presszó folytatásában hoztam egy aktuális érdekességet. Ha idén Európában nyaraltok, akkor érdemes figyelni a helyi szabályokra, mert egy apróság is komoly bírságba kerülhet, és vékonyodnak majd a pénztárcák. Portugáliában például képzeljétek el a túlhangos Bluetooth hangszóró használatáért is, akár több ezer eurót is fizethetünk. Spanyolország több száz strandjánál tilos a dohányzás, ez fontos kiemelni. Olaszországban, Horvátországban vagy éppen Franciaországban pedig, hát nem mindenhol nézik jó szemmel azt, hogyha így fürdőruhába sétálunk a városban. Egyes helyeken, még a strandokon is külön szabályok vannak. Én olvastam, hogy Szardínián több ilyen változás is van. Éppen Szardínián kötelező matracot tenni a törölköző alá. Görögország több strandján pedig napágyat sem lehet kihelyezni a természet védelme érdekében. És hoztam még egy érdekességet így a végére. Spanyolország néhány strandjánál még a tengerbe pisilésért is komoly pénzbüntetést kaphatunk. Szóval nyaralás előtt nem árt utána nézni a helyi szabályoknak.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Mától átlagosan mintegy 10%-kal megdrágultak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. Többi között a Szabadka és Belgrád között az Intercity vonatra, illetve a Szokóra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk fel mától. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alapigazgatója. Reja Ognjanovic a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiken pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Hangsúlyozta, hogy a következő 20-30 napban sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket. Gyásznapot tartanak ma Nisben a Montenegróban történt közlekedési baleset áldozatának emlékére. A várost megrázó tragédia vasárnap történt, amikor a montenegrói Ostrog Kolostorból hazafelé tartó kisbusz súlyos balesetet szenvedett. A Nis melletti Vrötiste településről származó 21 éves Jovana Stankovic életét vesztette, további 16 ember megsérült. A legsúlyosabban egy 10 éves fiú, akit jelenleg a montenegrói klinikai központban ápolnak. Ismét jótékonysági koncertet tartanak Szabadkán Csongor megsegítésére. Július 29-én 18 órától az XU Band lép fel a város főterén. A koncert teljes bevételét a kisfiú gyógykezelésére fordítják. A 12 éves Nagy Csongor Szabadkán él családjával, a 22-es kromoszóma rendellenes.

0: kénytelenségével született, emiatt fokozott figyelmet, speciális terápiákat igényel. Állapotának javításához egy amerikai őssejtterápia lenne szükség. A pénz összegyűjtéséhez a család a jó akaratú emberek segítségét kéri.
1: Sport.
0: A spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az Európa-bajnok spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentina párharc győztesével játszik a New York-i döntőben. Franciaország egy nappal korábban 23 órától Miami-ban a harmadik helyért lép pályára a másik párharc vesztesével. Strand kézilabda torna lesz a hétvégén Palicson. A július 17-e és 19-e között megrendezésre kerülő verseny az Európai Kézilabda Szövetség kvalifikációs sorozatának része. Pénteken a fiataloké lesz a főszerep, szombaton is vasárnap rendezik a versenyprogramot. Idén 15 csapat, ebből 11 férfi és 4 női vesz részt a tornán. A csapatok több országból érkeznek.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, napsütéses és meleg napunk lesz a délután folytatásában is. Vajdaság északi részén azonban csapadék is lehetséges késő délután. A következő napokban is folytatódik a meleg időjárás. Csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Fonon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 7 perc van, és Ava Maxot hallottuk az imént itt a 91.5-ön. Lassan a végéhez ér az idei labdarúgó világbajnokság, és ahogy ilyenkor lenni szokott, egyre nagyobb a feszültség, mert csak a legjobbak maradtak versenyben, minden mérkőzésnek óriási a tétje. Az elmúlt hetekben láthatunk ugye meglepetéseket, drámai fordításokat, nagy egyéni teljesítményeket, és olyan pillanatokat is, amelyekre még évek múlva is hogy emlékezni fogunk. Most pedig itt van velem sportriporterünk Dóró Ellen, akivel hetet beszéljük a világbajnokság eddigi legizgalmasabb történéseit talán, meg hát natolgatunk egy picit, hogy kik az esélyesek. Szerpusz, üdvözöllek nálunk.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát először is az első kérdés az, hogy hogyan értékeled az eddigi világbajnokságot, hozta-e azt a színvonalat, amire számítottál?
2: Most ugye ez az első olyan világbajnokság, ami kibővített mezőnnyel működik, illetve ér véget lassan. Vannak olyanok, akik panaszkodnak erre, hogy túl sok olyan mérkőzés volt, ami esetleg nem annyira érdekelte az embereket, de viszont a másik oldal pedig azt mondja, hogy ez a legsikeresebb világbajnokság eddig, ami a labdarúgást illeti, ezt konkrétan a FIFA elnöke Gianni Infantino nyilatkozta, de természetesen saját maguk ellen úgyse fog beszélni, hogyha ez nem is pont így van, ahogy ő mondja. Minden esetre érdekes volt ez a világbajnokság, ugye még tart, úgyhogy nem kellene, hogy múlt időben beszéljünk róla, de azok a mérkőzések, amiket például mutatott Kongó, vagy pedig a Zöldfoki szigetek, ezek így csodaszámba mentek, mindenki arra számított, hogy ezek a csapatok mindenkitől kikapnak majd 3-4-5 góllal, aztán megmutatták, hogy hát ők is kemény fából vannak, faragva, nem fehér zászlóval érkeztek ezekre a mérkőzésekre, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem okoztak csalódást ezek a kis csapatok sem. A nagyok közül pedig voltak olyanok, akik kicsit korábban búcsúztak, mint ahogy arra számítani lehetett, de hát ez mindig így szokott lenni.
1: És személy szerint neked volt olyan válogatottad, akiktől többet vártál volna, vagy így meglepetést okozott számodra?
2: Igazából, hogyha a papírformát nézzük, akkor ez az első olyan labdarúgó VB, hogyha a történelmet tekintjük, hogy a legjobb négybe az a négy válogatott jutott be, akik a FIFA ranglistán is jelenleg az első négy helyet foglalják el. Úgyhogy a legnagyobb favoritok azok ott vannak a legjobb négyben. Most akik még jó eredményt hozhattak volna, ide tartozik Németország, vagy esetleg Belgium, Portugália, de hát valakinek búcsúzni kell, nem lehet ott mindenki a végén. Úgyhogy végül is azok jutottak a legjobb négybe, mintha a teniszt összehasonlítanánk, mintha néhány évvel korábban egy wimbledoni elődöntőben Federer, Nadal, Djokovic és Andy Murray játszottak volna, tehát a négy legjobb, itt is ez van a világbajnokságon, úgyhogy a nagy csalódást esetleg a németek okoztak, de hát mondom, hogyha ők jutottak volna a legjobb négybe, akkor bizony egy favoritot ki kellett volna, hogy ejtsenek.
1: És volt-e olyan mérkőzés, amely szerinted már így most milyen klasszikusnak számít?
2: Kiemelni nem tudnék olyan emlékezetes mérkőzést. Talán ami nekem a legmeglepőbb eredmény volt, nem a végeredmény, hanem ahogyan a meccs alakult, amikor Egyiptom egészen a meccs végig 2-0-ra vezetett Argentína ellen, és Messiék még a rendes játékidőben meg tudták fordítani ezt a mérkőzést. Ugye 79 percig 2-0 volt Egyiptomnak, és a végeredmény 3-2 lett Argentinának, és hát azóta Messiék be is jutottak ugye a legjobb négybe, és hát ma este fognak játszani az angolok ellen a döntőbe jutásért, mint címvédők.
1: Említetted most Messit, kik voltak eddig a világbajnokság legjobb játékosai szerinted, vagy ki a legesélyesebb, hogy megnyerni azt a címet? Hogy...
2: Most általában a világbajnokságon a legjobb játékost a döntő után szokták megválasztani, és általában abból a csapatból, aki megnyeri a világbajnokságot. Ja, most mondjuk, hogy a spanyolok ugye már ott vannak, de ők inkább a nagyszerű csapatjátékuknak és a fegyelmezettségüknek köszönhetik azt, hogy ott vannak a döntőbe. Egy nagyon jó mérkőzésen ejtették ki tegnap este a franciákat, 2-0-ra magabiztos játékkal nyertek. Ugye az első góljuk az egy hibából született, az ellenfél hibájából, ugye Digne egy óvatlan mozdulat volt, megrúgta Jamalt a 16-oson belül. Általában, amikor két nagyon jó csapat játszik egymással, akkor nem azt szokta eldönteni, hogy ki a jobb a másiktól, hanem egy hiba. És ez a hiba ez meg is volt, ebből szereztek vezetést a spanyolok, utána egy darabig a franciák nem nyitottak, próbálták várni a saját helyzetüket, de végül aztán már, amikor jobban kellett támadniuk, akkor egy nagyszerű kényszerítő után a spanyolok berúgták a második gólt is, és onnantól kezdve szinte uralták az egész pályát, náluk volt a labda, a franciák sokszor csak szimatolták a labdát, futottak. Úgyhogy, de visszatérve arra, hogy ki lett majd a legjobb játékos, nos, a spanyoloknál Oyar Zabal rúgta eddig a legtöbb gólt, ez 5 gól, úgyhogy akár még ő is lett a VB játékosa, hogyha behúzzák ezt a VB címet. A másik oldalról pedig ugye ma lesz Argentina-Anglia, a győztes lesz a másik résztvevője majd a finálénak, azt kell tudni a két válogatottról, hogy egy Argentina címvédő. És hát számomra meglepő, hogy Messi ennyi évesen is ott van rögtön a góllövő lista elején, ugye 8 gólt lőtt, úgyhogy több 11-est ki is hagyott, úgyhogy még ettől is több találata lehetne a világbajnokságon. A másik oldalon pedig az angoloknak a két legjobb játékosa, ugye Harry Kane és Jude Bellingham, ők 6-6 gólt lőttek, úgyhogy ha esetleg az angolok nyernék meg a VB-t, akkor kettőjük közül választanák majd meg valószínűleg a legjobb játékost.
1: Egyébként szerinted mit dönthet a végjátékban? Az egyéni klasszikusok, így a csapategység, vagy inkább maga a rutin?
2: Nos, ahogy azt mondtam, hogyha két nagyon jó csapat játszik egymás ellen, nem csak egy VB döntőben, hanem például a Bajnokok Ligája döntőjében, akkor azt a szakértők is sokszor szokták mondani, hogy a nézők most ne egy nagyon gólgazdag mérkőzésre számítsanak, mert általában az ilyen meccseken egy maximum 2 gól, illetve hibák szoktak dönteni, ahogyan azt említettem, hogy volt a spanyol-francia meccsen is a vezető gól ugye egy 11-es után következett. Visszatérnék a spanyolokra. Érdekesség, hogy 37 mérkőzés óta nem kaptak ki senkitől, ezzel beállították Olaszországnak a rekordját, úgyhogy ha a VB döntőt is megnyerik, akkor ők lesznek az egyedüli rekordelek 38 veretlen mérkőzéssel, és amit a világbajnokságon mutattak, az is kiemelkedő, 7 mérkőzést játszottak már a spanyolok, és 6 mérkőzést gól nélkül hoztak le, mindössze a belgáktól kaptak egy gólt, úgyhogy 7 mérkőzésen csak egy találatot szerzett az ellenfél ellenük, úgyhogy akár Anglia, akár Argentina jut be a döntőbe, másik félként nagyon nehéz dolguk lesz a spanyolok ellen, 37 meccs óta nem kaptak ki, a szövetségi kapitány olyan játékosokat válogatott be, akikben maximálisan bízik, még korábban, amikor ifjúsági korosztályt irányított, onnan ismeri őket, úgyhogy a játékosok is bíznak az edzőben, fordítva is, és hát a csapat egység az kiváló.
1: Nem fogom kérdezni, hogy szerinted kiemeli magasba a trófeát, hanem inkább azt kérdezem, hogy kinek szurkolsz.
2: Őszintén megmondva, én bízok a spanyol sikerben. Nem lesz azért egyszerű, bárki is lesz az ellenfelük, ahogy azt mondtam, a 4 legjobb csapat jutott be ide az elődöntőbe, úgyhogy kemény mérkőzés lesz a ma esti Anglia-Argentina is, és a természetesen a döntő is, de azt se felejtsük el, hogy a világbajnokságon ugye bronzmérkőzés is van, ez az Európa-bajnokságon és a Bajnokok Ligájában nincs így, ott csak döntőt rendeznek, de a VB-n még bronzérmet is lehet szerezni, úgyhogy még a franciáknak is lehet némi öröme, ha bár mindenki az aranyért utazik a favoritok közül, de azért bronzot is hazavinni nagyszerű eredmény egy ekkora 48 csapatos világbajnokságról.
1: És szerinted mire fogunk leginkább emlékezni erről a világbajnokságról így néhány év múlva?
2: Bízunk benne, hogy a nagyszerű döntőről, de hogyha nem, akkor volt itt sok érdekesség is, például, ahogy mondtam, a kis csapatoknak, hogy nagyszerű eredményeket értek el, és volt egy ilyen Erling Haaland faktor is,
1: ja,
2: ugye
1: igen, sokan
2: rajongtak érte, és hát vannak ilyen mendemondák, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy Peruban több száz gyereket neveztek el róla, úgyhogy nagy rajongás van iránta, és hát a Google is elismerést mutatott a norvégok, illetve Haaland neve felé, ugyanis, hogyha bepötyögtük, hogy Erling Haaland a nevét, akkor jöttek az evezős vikingek, és lehetett még volt egy ilyen opciós, hogy dobolunk, és akkor ritmusra eveznek a vikingek a Google-nek az oldalán. A keresőbe, hogyha rákeresünk, lehet, hogy ez még mindig így van, úgyhogy akárki is lehet próbálni otthon. Nagyon érdekes játékos Haaland. Ugye el lehet róla mondani, hogy több gólt szerzett eddig, mint ahány mérkőzést játszott a válogatott norvég mezben, úgyhogy ez nem kis eredmény, főleg az ilyen modern futballban.
1: Én azt olvastam róla, hogy egyébként a Google keresési adatait akasztotta ki, hogy valami nem tudom, milyen nagy rekordot döntött meg abból is, tehát, hogy most ez tényleg nagyon nagy mémű. Meg most épp olvastam, hogy milyen kitömött mosómedvével szállt rá a repülőről, tehát tényleg az internet ég a norvég válogatott körül. Vannak még ilyen karakterek esetleg a VB-ből, akiket így megemlítenél, hogy valami miatt nagyon rekorderek akár a korára.
2: Úgy tudom, hogy a Zöldfoki szigeteknek a kapusa is több tízezerrel vagy százezerrel nőtt a követőinek száma az Instagramon. Ő már egy 40 éves játékos, úgyhogy ő is korábban csak szerintem tévén látta Messit és Ronaldót játszani, aztán meg hát a pályán ellenük mérkőzni. Argentinával játszott játszottak is ugye az Zöldfoki szigetek, úgyhogy ez nagyon érdekes volt. Vannak kiemelkedő játékosok, most pont Haalandon van a legnagyobb reflektorfény, és akkor így a média, meg az internet is őt hype-olja, hogyha így lehet mondani, azért találkozhatunk vele egyre többet a Facebookon is, Instagramon is, meg a tévében is.
1: Muszáj egy személyesebb kérdést még így a végére. Tudom, hogy két kisfiad van, mennyire sikerült, hát most egy sikerült, nem sikerült, meg fertőznöd a focilázzal őket.
2: Szeretik a focit, de hát még ők kicsik 4 és 8 évesek, de amikor nézem a tévét, akkor ők is odaülnek, nem nézik végig elejétől végig a mérkőzést, de amikor gól van, akkor mindig odafutnak, úgyhogy tudják a szabályokat, meg hát szeretik a focit.
1: Jól van, Ellen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
5: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.
1: 13 óra 30 perc van, képzeljétek, lényegesen megemeli a dohányadót Németország. Egy doboz cigaretta ára jelenlegi átlag 8,7 euróról 12 euróra nőhet. Tehát felvetődik a kérdés, hogy megéri még egyáltalán dohányozni. Az intézkedés célja a közegészségügy védelme természetesen, és az adóbevételek növelése is. A 2025-ös adatok szerint egyébként Ausztráliában a legdrágább a cigaretta. Doboza átlagosan majdnem 27 euró. Európában, az Egyesült Királyságban a legköltségesebb dohányozni, ott 20 szálért 18-20 eurót kell fizetni. Szerbiában egy 20 szálas cigaretta doboz ára, fogyasztói ára jelenleg körülbelül 460 dinár, ami 4 eurónak felel meg.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 13 óra 45 perc van, és műsorunk végéhez érkeztünk. Ennyi fért bele a mai presszóban. Én további kellemes napot kívánok. Nagy Viktor és Fackovics Melissa búcsúzik. Hallgassátok a presszót holnap is. Sziasztok!

határon rostokolsz? Ha Pannont hallgatod, akkor jó sort választottál. Pannon Rádió, a te hangod.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter. A fideszes politikus Facebook oldalán azt írta, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. A BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozom tovább, írta posztjában a korábbi magyar külgazdasági és külügyminiszter. Igényelhető a tejprémium a második negyedévre, áll a mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatóságának nyilvános felhívásában. A kérelmeket augusztus 14-ig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-poc.cicei portálon keresztül. A tejprémium a 2026. április 1-e és június 30-a között előállított és leszállított nyers tehén, juh és kecsketej után igényelhető. Két korszerű, biztonságos játszótérrel gazdagodott a magyar kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény. A fejlesztésnek köszönhetően a Napsugár bölcsődében és a Pittypangó óvodában is modern, a legkisebbek igényeihez igazodó játszótéri eszközök várják a gyermekeket. A beruházás az intézmény sikeres, együtt a közösségért elnevezésű NISZ pályázatának köszönhetően valósult meg összesen 8 millió dinár értékben. Már javában zajlanak a Tanya Színház idei előadásának előkészületei Kavillón. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét állítja színpadra. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson, a hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-áig bejárja Vajdaságot. Ismét jótékonysági koncertet tartanak Szabadkán Csongor megsegítésére. Július 29-én 18 órától az XU Band lép fel a város főterén. A koncert teljes bevételét a kisfiú gyógykezelésére

0: fordítják. A 12 éves Nagy Csongor Szabadkán él családjával. A 22-es kromoszóma rendellenességével született, emiatt fokozott figyelmet, speciális terápiákat igényel. Állapotának javításához egy amerikai őssejtterápiára lenne szükség. A pénz összegyűjtéséhez a család a jó akaratú emberek segítségét kéri.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 32 fok van. Délután is marad a meleg, a korásti órákban azonban helyenként kialakulhat kisebb zápor vagy zivatar. Csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
3: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: said.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401 címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!

0: 653-652-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre, Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
4: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
4: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter. A fideszes politikus Facebook oldalán azt írta, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. A BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozom tovább, írta posztjában a korábbi magyar külgazdasági és külügyminiszter. Igényelhető a tejprémium a második negyedévre, áll a mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatóságának nyilvános felhívásában. A kérelmeket augusztus 14-ig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-poc ticei portálon keresztül. A tejprémium a 2026. április 1-e és június 30-a között előállított és leszállított nyers tehén, jú és kecsketej után igényelhető. Két korszerű, biztonságos játszótérrel gazdagodott a magyar kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény. A fejlesztésnek köszönhetően a Napsugár bölcsődében és a Pittypang óvodában is modern, a legkisebbek igényeihez igazodó játszótéri eszközök várják a gyermekeket. A beruházás az intézmény sikeres, együtt a közösségért elnevezésű NISZ pályázatának köszönhetően valósult meg összesen 8 millió dinár értékben. Már javában zajlanak a Tanya Színház idei előadásának előkészületei Kavillón. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét állítja színpadra. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson, a hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-áig bejárja Vajdaságot. Ismét jótékonysági koncertet tartanak Szabadkán Csongor megsegítésére. Július 29-én 18 órától az XU Band lép fel a város főterén. A koncert teljes bevételét a kisfiú gyógykezelésére fordítják. A 12 éves nagy Csongor Szabadkán él családjával. A 22-es kromoszóma rendellenességével született, emiatt fokozott figyelmet, speciális terápiákat igényel. Állapotának javításához egy amerikai őssejtterápiára lenne szükség. A pénz összegyűjtéséhez a család a jó akaratú emberek segítségét kéri.
4: Időjárás.
8: Szabadkán is környékén jelenleg 32 fok van. Délután is marad a meleg, a korásti órákban azonban helyenként kialakul.

0: alakulhat kisebb zápor vagy zivatar. Csütörtökön 35, pénteken 36 fok is lehet.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
2: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: reklám.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tom a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek.

0: Patka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entei Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Chocolate, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Híradó.
6: Mától elérhetők az MNT új tanévre szóló pályázatai. A hőhullámok és a kiszáradás került fókuszba az Újvidéken megrendezett klímakonferencián. Eláruljuk, hogyan vigyázhatnak házi kedvenceikre a nagy melegben. Csongor és Tünde, július 20-án Szent Tamáson kezd a Tanya Színház. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Mától elérhetők a Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es évre szóló pályázatai, jelentette be Facebook oldalán Fremond Árpád. Szeptember 1-ig, illetve 15-ig felsőoktatási ösztöndíjra, demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumban való elhelyezésre lehet jelentkezni, írta az MNT elnöke. Hiszem, hogy a tehetséget és a szorgalmat támogatni kell, mert közösségünk jövője is azon múlik, hogy minél több fiatal találja meg itthon a számítását. Ezért arra biztatok minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel, amit az MNT biztosít, fogalmazott Fremond Árpád. A teljes pályázati felhívások elérhetőek az MNT honlapján. A 21. század egyik legnagyobb kihívásáról, a klímaváltozásról, illetve ennek emberre, élővilágra gyakorolt hatásáról tartanak többnapos nemzetközi tanácskozást Újvidéken. 46 ország 215 szakembere keresi a választ a kérdésre. Hogyan lehet megóvni az embereket, a természetet és a városokat az éghajlatváltozás okozta hőhullámoktól és kiszáradástól? Loboda Árpád összeállítása.
7: A 24. Nemzetközi Biometeorológiai Kongresszus résztvevői a klimatikus viszonyok változására nem a jövő kihívásaként tekintenek, hanem olyan jelenségre, ami mindennapjaink részévé vált már. Befolyásolja a közegészségügyet, a várostervezést, a környezetvédelmet, a mezőgazdaságot. A rendezvény idei szervezője az Újvidéki Egyetem Természettudományi Matematikai Kara, amely rendszeresen szervez szakmai konferenciát. Stefan Savic egyetemi tanár elmondta, globális jelenséggel kell megküzdeniük a szakembereknek. Szerbiában is, ahogy világszerte, kisebb-nagyobb különbségekkel érezzük a klimatikus változásokat. Ha Szerbiáról és a régióról beszélünk, mi leginkább a hőterheléstől szenvedünk. A hőség és a hőhullámok jelentik a legnagyobb gondot a szezonban, különösen nyáron. 10 nappal ezelőtt egy nagyon intenzív hőhullámunk volt, ez pedig közvetlenül hat az emberek egészségére. A biometeorológia elsősorban az emberre összpontosít, hogy viseli a klimatikus szélsőségeket, és hogyan lehet segíteni, hogy ezt valamilyen módon enyhítsük, hogy a lehető legjobb módon alkalmazkodjunk ezekhez az éghajlati változásokhoz. A klímaváltozás kérdésével az Újvidéki Egyetemen is foglalkoznak, a nemzetközi konferenciának köszönhetően pedig a szerbiai szakemberek is olyan lehetőségekhez jutnak, amelyek önerőből elérhetetlenek lennének. Szerdján Roncsevic, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Matematikai Karának dékánja. Ez mindenképp lehetővé teszi számunkra, hogy a kutatóink számára elérhetővé váljanak kísérleti lehetőségek is, amelyekkel mi nem rendelkezhetünk, mint a legnagyobb intézmények, mivel ezek finanszírozásához kifejezetten sok eszköz kell. Így a mi kutatóinknak más országok kutatóival karöltve sikerül kifejezetten minőségi kutatásokat végezni, olyanokat, amelyeket mi magunk a saját kísérletünk,

0: kísérleti kapacitásainkkal nem lennénk képesek elvégezni. A 4 napos tanácskozáson 46 országból 215 szakember vesz részt. Scott Sheridan, a Nemzetközi Biometeorológiai Társaság elnöke úgy véli, a fizikai és biológiai kölcsönhatások megértésének kulcs szerepe van a klímaváltozás megértésében. It's very important that we understand biometeorology. Fontos megértenünk a biometeorológiát, mert mindannyiunkra kihatással van az időjárás. A klímaváltozás drámaian hatott az időjárásra. Szárasság, szélsőséges hőmérséklet, szélsőséges esőzések. A nyár eddig az egyik legmelegebb, vagy a legmelegebb volt Európában. Mindezeknek aránytalan hatása van mindenre, az emberekre, a haszonállatokra és a növényekre. A konferenciának legutóbb az Egyesült Államok adott otthont, a szakmai eszmecserét 3 évente szervezik meg.
1: A nagy hőség nem csupán bennünket, hanem házi kedvenceinket is megvisel. A nagy melegben fontos, hogy odafigyeljünk rájuk is, és biztosítsuk számukra a megfelelő feltételeket. A forró nyári napokon különösen fontos, hogy gondoskodjunk róluk, hiszen néhány aprósággal sokat tehetünk az egészségükért és a jó közérzetükért. Halász Zoltán riportja.
2: Szakálla ura évek óta tart megmentett házi kedvenceket, köztük baromfikat is. Szerinte kifejezetten fontos, hogy ilyenkor a legjobb, árnyékos környezetet teremtsük meg házi kedvenceinknek, és naponta többször adjunk nekik friss vizet.
3: Folyamatosan ügyelünk arra, hogy árnyékban legyenek, hűvös helyen legyenek a kutyák és a macskák is. A friss víz az óránként biztosítva van, és úgy érzem, hogy a kutyákról és a macskákról több szó esik, amikor a hőségről beszélünk, és a felelős állattartásról. Ugyanakkor én fontosnak tartom, hogy az egyéb állatokról is beszéljünk, hogy téma legyen. Én nem haszonszerzésből tartom a csirkéimet, hanem abszolút házi kedvencek és hobbi állatok, és tényleg folyamatosan ők is óránként kapják a tiszta vizet, a tiszta tápot, valamint behűtött zöldségekkel frissítem őket.
2: Dr. Hegedűs József felhívta a figyelmet, hogy a nyári szezonban kizárólag a kora reggeli órákat, vagy az egészen késő esti órákat válasszuk sétáltatásra, egyéb aktivitásra a házi kedvenceinkkel. Valamint ügyeljünk arra, hogy a víz, amit kapnak, megfelelő hőmérsékletű legyen. A bajmoki állatorvos elmondta, hogy az északi, illetve szibériai kutyafajtákat, például az alaszkai malamutot, a huskyt, a szamojédot, az akitát, vagy a csau-csaut a nyári időszakban érdemes megnyírni.
4: Néha elég, hogy ilyenkor iszik egy tál friss vizet, és már kész a torokgyulladás, vagy bármi ilyesmi. Fajdalatot is kerülni kell, nagyon sokan megkínálják a házi kedvencet, és kis fajdalattal ebből is lehet probléma, főleg ha nagyon melege van. Tehát a kutyák ők nem tudnak izzadni, a tappancsaikor van néhány verejték, mirigy annyi az egész, tehát néha a húzamosabb ideig egy helyen van, mondjuk fekszik és megindul, akkor láthatunk ilyen nedves kis tappancsholtokat a betonon, tudjuk, hogy a talpán egy kicsit képes verejtékezni, de különben lihegéssel és a nyelv kiöltésével hűtik magukat a kutyák.
2: A szakember hozzátette, amennyiben a házi kedvencek nagyon túlmelegednek, intenzíven lihegnek és nyálaznak, akkor erősen javasolt őket langyos vízzel lehűteni, hogy ne érje a felforrósodott testüket a hideg víz általi sok hatás.
1: A Közel-Keleten tovább fokozódnak a feszültségek, miután a török bíróság elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ellen, és megindította a nemzetközi körözés kiadására irányuló eljárást. Ezzel egy időben az Amerikai Egyesült Államok újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen, míg az iráni forradalmi gárda közölte, hogy megtorlásként amerikai katonai támaszpontokat támadott meg Kuwaitban, Jordániában és Bahreinben. Benyújtotta a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter. A fideszes politikus Facebook oldalán azt írta, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. A BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozom tovább, írt a posztjában a korábbi magyar külgazdasági és külügyminiszter. Már javában zajlanak a Tanya Színház idei előadásának előkészületei Kavillón. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét állítja színpadra. A próbák feszített tempóban zajlanak, hiszen a premierig már rendkívül kevés idő maradt. A színészek ráadásul díszletek és jelmezek elkészítéséből is kiveszik a részüket. Horváth Kátai Orhidea és Annus Beatrix összefoglalója.
5: A próbák feszült, mégis alkotói hangulatban telnek Kavillón. Idén a magyar irodalom egyik legszebb drámai költeményét, a Csongor és Tündét viszi színre a társulat. A filozofikus mélységű főszerepet Csongort Szadikovics Márió alakítja, akinek komoly szakmai kihívást jelent a karakter megformálása.
6: Én jól fogadtam, én szeretem ezt a történetet. Tipikus, klasszikus mesetörténet, van a főgonosz, vannak a szerelmesek, és igazából a szerelmeseknek a története, illetve a főgonosz, hogy hogy próbálja meggátolni őket, hogy boldogok legyenek. Így nekem ez az egyike, amit szeretnék csinálni a Tanya Színházba, illetve szerintem épp ez az előadás, amire a néző azt fogja mondani, na végre, zenés, táncos és vicces lesz.
5: Bicskei Armand is kitörő örömmel fogadta az idei darabot, véleménye szerint a mű tökéletesen illeszkedik a Tanya Színház szellemiségéhez, és könnyen megtalálják majd az utat a nézők szívéhez. Ráadásul külön boldogság számára, hogy Csongor földhöz ragadtabb ellentétét, Balga szerepét ölteti magára. A próba folyamat azonban nem csak a színészi játékról, hanem a kőkemény fizikai munkáról is szól.
7: Minden reggel 9-kor kelünk, és azután, ahogy a rendező eldönti, tulajdonképpen van, hogy már 10 órától rögtön próbálunk, és azután 2-kor általában van egy ebédszünet, és utána megint folytatódik a próba, és általában közben folyamatosan dolgozunk, a különböző szekciók vannak tulajdonképpen, és én mondjuk színpados vagyok, és egész nap tulajdonképpen éjszakában nyúlóan a színpadot csináljuk, különböző, mondjuk mindegyik létrát, amit majd láthat a közönség az előadásban, azt itt készítettük el, közben a lányok varják a kosztümöket, délelőtt egy másik csapatlány az ebédet főzi.
5: A csapat július elején közvetlenül az egyetemi vizsgák befejezése után vonult be a kavillói művésztelepre. Már csak szűk 2 hét maradt hátra, hogy teljesen összeálljon a produkció. A gonosz boszorkány Mirigy bőrébe idén Gusztony Endre bújik, aki kifejezetten élvezi a rendhagyó kihívást, hogy egy ikonikus női karaktert formálhat meg.
8: Nagyon izgalmas az előadásunk díszlete, Ondrasek Péter tervezte, és hát van rajta mit csinálni, rengeteg létránk van, és akkor ezeket mi készítjük el. Fával, fémmel, mindenfélével dolgozunk, és elég nagy munka folyik itt a háttérben is, tehát amikor valaki nem próbál, akkor éppen készíti a díszletet.
5: A megfeszített tempójú munka hamarosan meghozza gyümölcsét. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson, a hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-ig bejárja Vajdaságot.
1: A pontos idő 4 óra 13 perc.
9: Időjárás.
10: Napsütéses és meleg napunk van ma, a Vajdaság északi részén azonban csapadék is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
11: Pannonrádió.
12: Az interneten
11: és az FM 91,5-ön. A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannonrádióban.
13: Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban,
9: Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
16: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: What's up guys, this is Sigala and this is my brand new single.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
7: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a +36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. +36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024. Melyek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: My name is Ilira.
4: This is Vice.
5: Csillagullás.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Retrodiszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.

0: álláshirdetés.
1: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalic@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is

0: Best of Csilla Kullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Yo, what's up, it's Marshmallow.
2: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.
3: Csilla Kullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: 8-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
0: Bomax. A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Hey, what's up? This is Kid Laroi.
2: Kid Laroi? Without you, with Miley Cyrus.
3: Without you.
4: Hey, it's Miley Cyrus, and this is
5: Csillaghullás, a

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Már javában zajlanak a Tanya Színház idei előadásának előkészületei Kavillón. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikusát, a Csongor és Tündét állítja színpadra. Az első nyilvános előadás július 20-án lesz Szent Tamáson, a hivatalos kavillói bemutatót pedig július 25-én tartják. Ezt követően a társulat útra kell, hogy egészen augusztus 20-áig bejárja Vajdaságot. Mától elérhetők a Magyar Nemzeti Tanács 2026-2027-es tanévre szóló pályázatai, jelentette be Facebook oldalán Fremond Árpád. Szeptember 1-ig, illetve 15-éig felsőoktatási ösztöndíjra, demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumba való elhelyezésre lehet jelentkezni, írta az MNT elnöke. A teljes pályázati felhívások elérhetőek az MNT honlapján. A Párbeszédhez nem elég egy nyilatkozat, hitelesség is kell. Így reagált Facebook oldalán a VMDK dr. Pásztor Bálintnak a Szabadkai Magyar Rádiónak adott nyilatkozatára. A VMS elnöke a műsorban a vajdasági magyar politikai szereplők közötti párbeszéd szükségességéről beszélt. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint a párbeszéd gondolata üdvözlendő. Szerintük kár, hogy erre csak most került sor, miután a VMS hosszú éveken át éppen az ellenkező politikát folytatta. Úgy vélik, ennek része volt a VMDK következő párbeszéd gondolata üdvözlendő. Szerintük kár, hogy erre csak most került sor, miután a VMS hosszú éveken át éppen az ellenkező politikát folytatta. Úgy vélik, ennek része volt a VMDK következetes kiszorítása a vajdasági magyar nyilvánosságból. Különösen

0: 12 éves nagy csongor Szabadkán él családjával. A 22-es kromoszuma rendellenességével született, emiatt fokozott figyelmet, speciális terápiákat igényel. Állapotának javításához egy amerikai őssejtterápiára lenne szükség. A pénz összegyűjtéséhez a család a jó akaratú emberek segítségét kéri.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night, erőleves zord lelkeknek és a lírai rockballadák kedvelőinek.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyárhó, azaz áldás havának 15. napja van. A mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög megint eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyorsfogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült. De az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és azonnal elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Indie. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Akár még közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átálltunk a nyári műsorlásra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Most viszont el kell mondanom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki elmondhatatlan örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rock zenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Idill
0: kukac.pannonrtv.com, tehát vagyis Rock Idill két állal, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, írdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül, még egyszer elmondom azt a nélkülözhetetlen információt, hogy nyárhó, illetve áldás havának 22. napján, este 10-től, a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg, egy adatozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg, egy adott előadótól vagy együttestől, tehát

városa volt. 1948-ban jött a világra Artemus Pyle, a Lynyrd Skynyrd csapat dobosa. 1949-ben született meg Trevor Horn, a Yes zenekar basszusgitárosa. 1952-ben látta meg a napvilágot Jeff Carlisle, a 38 Special banda gitárosa. Szintén 1952-ben, szintén a mai napon született Johnny Thunders, aki a The New York Dolls formáció énekese gitárosa volt. 1956-ban jött a világra Ian Curtis, aki a Warsaw és a Joy Division együttesek énekese volt. Szintén 1956-ban, szintén a mai napon született meg Joe Satriani gitáros, multi-instrumentalista. 1966-ban látta meg a napvilágot Jason Bonham dobos, John Bonham fia, aki többek között olyan csapatokkal működött közre, mint a Led Zeppelin, a UFO, a Foreigner és a Black Country Communion. 1970-ben született Chi Cheng, aki a Deftones banda basszusgitárosa volt. És végül, de nem utolsó sorban, 1972-ben jött a világra John Dolmayan, a System of a Down formáció dobosa. Most a ma kereken 60 éves Jason Bonham és a Black Country Communion együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

Nos, amint az a mai rocktöriben is elhangzott, ma lenne 70 éves, vagyis 1956-ban a mai napon született meg Ian Curtis, aki a Warsaw és a Joy Division együttesek énekese volt. Ebből az alkalomból ma este először a Joy Division zenekar Unknown Pleasures című nagylemezét hallgatjuk meg teljes egészében, amely 1979. június 15-én jött ki. Az is elhangzott a rocktöriben, hogy 1972-ben született meg a mai napon, tehát ma 54 éves John Dolmayan, a System of a Down banda dobosa. Ennek örömére a System of a Down 2005. május 17-én kiadott Mesmerize albumát hallgatjuk meg elejétől a végéig, a hátramaradt műsoridőben pedig a 2005. november 22-én megjelentetett Hypnotize kiadványba is belefülelünk itt a Rockidillben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából is. Ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriási királyok vagytok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Joy Division zenekar 1979. június 15-én kiadott Unknown Pleasures albuma, amit abból az alkalomból hallgattunk meg, hogy ma lenne 70 éves, vagyis 1956-ban a mai napon született meg Ian Curtis, aki a Warsaw és a Joy Division együttesek énekese volt. A mai Rocky Dealben az is elhangzott, hogy 1972-ben született meg a mai napon, tehát ma 54 éves John Dolmayan, a System of a Down csapat dobosa. Ennek örömére a System of a Down 2005. május 17-én kiadott Mesmerize nagylemezét hallgatjuk most meg teljes egészében, a hátra maradt műsoridőben pedig a 2005. november 22-én megjelentetett Hypnotize kiadványba is belefülelünk itt a Rocky Dealben.

0: Szevasztok, Baux, itt vagyok, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
1: Szevasztok, még öt vagyok, én is a Belgából, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
0: Ja, én is a Belgából vagyok.
1: Ő is onnan van.

Én vagyok a Csiga Józsi, apámmal szoktuk hallgatni a tanyán a Rocky Dilt a Scofival. Nagyon jó, tényleg, hallgassátok, tik is, nagyon jó, tényleg. A Sári több tejet ad, ha meghallja, de tényleg, komolyan.

Ez volt a System of a Down együttes 2005. május 17-én kiadott Mesmerize albuma, amit abból az alkalomból hallgattunk meg, hogy 1972-ben született meg a mai napon, tehát ma 54 éves John Dolmayan, a csapat dobosa. A hátra maradt műsoridőben pedig a 2005. november 22-én megjelentetett Hypnotize kiadványba is belefülelünk, itt a Rockabillyben.

Most kezdődik. Pásztor Anna vagyok, az Anna de Barbizból, és itt állok Scoffival, aki megkért engem, hogy mondjak valami kedveset, és én azt szeretném mondani, hogy hallgassátok a Rocky Dealt, feltétlen Scoffival!

0: Where do you expect us to go when the bombs fall?
1: Mulder, az UFO-k leszálltak Szabadkán. A Rocky Deal-be hallottam Scofield műsorában. Mulder, hol vagy? Segítenek.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány perc múlva már holnap lesz. Vagy már az is van, és ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a... mára, és ezennel zárulsz Coffee Rock zenetára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan nyárhó, illetve áldás havának 22. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockidhill@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
1: Rockidhill.
0: Vagyis Rock Idill, két ellel, mint egy szó, kukac.panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Scoffit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a nélkülözhetetlen információt, hogy nyárhó, azaz áldás havának 22. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a nélkülözhetetlen információt

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.